0: father was a teacher.
1: I had walked back to one, so...

Sziszi Gecsi és Hamar János barátom szemszögéből megközelítve tényleg az arany bónusz a top 3-as kedvencek között nála mindenféleképp panotolt elsően konoranzatlan királyként Dieter, természetesen önmagában Sziszi Gecsi és maga Modern Talking jelenség. Ildikónak mondom, Mészárosné Danó Ildikónak, hát igen, társszerkesztés lehetnél, nem véletlenül Good Guys Only Winning című dal, ez valóban az élet keserűsége, mert hogy a jó fiúk csak a filmekben győztek. Hát, drága Jani barátom, ő mindenféleképpen győzött a tekintetben, hogy szerintem nagyon sok örömet adott sokunknak, akik a bulikon ott voltak, akár csak beszélgetett, vagy fellépett, a személyiségének volt egy nem akármilyen varázsa. Gerencséni Erzsébet is írt nekünk, írja, hogy emlékezzünk a Marjanira, köszönöm szépen. Nagy Péter gondolatai is nagyon szívet melengetőek, az eddigi dalok alapján nagyon hasonló ízlésünk van Janival, nagyon sajnálom, hogy nem ismertem. Hamar Jani örökre a szívünkben marad, ezt Lakatos József írta, Ligetini egyet Gabika mondatai, Johnny Hedges, az I don't want to be a hero számára is felejthetetlen emlék. Monár Ezsike is írta nekünk, hogy Hamar Jánosra gondol, nyugodjon békében, legyen neki könnyű a föld, nyugodjon békében a gondolatok Szabó István részéről is, köszönöm. Aztán közben ugye ott van az a link, már említettem, amelyen a két szerkesztőtárs részletes bemutatása történt meg, a Zeneturmix szerkesztőtársai, Vörös Marti Rádió YouTube csatornáján figyelemmel kísérhető. Nyáron Nyalni című dal kapcsán Zarándok Balázs írta, hogy ez egy szuper dal, emlékszem, ahogy előadta élőben, fantasztikus volt, szinte mindenki dúdolta, felejthetetlen élmény, ez kétségtelen. A hozzászólások sorában akkor még Kovács István, sziasztok, szép vasárnapot mindenkinek, Hamar Jánosra emlékezünk, ahogy szerette volna, drága Jani, vigyázz magadra, ott fent mindig a szívünkben maradsz. Balas Ján Attila gondolata is itt vannak, mindet azért nem olvasom fel, de eléggé betalálós, megint egyébként is Attilának a gondolatai mindig szívből szívhez szólnak. A júniusi bulin még együtt viccelődtünk a közös gondokkal járó betegségről. És akkor túl hamar ugye nagy felkiáltójel itt az utolsó vonatról a dalt, az pedig túl hamar érkezett. Bozó Kittike hasonlóképpen értékes gondolatokat intézett hozzánk Jánossal kapcsolatosan, Mészárosné Danó Ildikó nem különben, köszönöm neked is az értékes szavakat, hogy Molnár Lacinak, és örök kedvenc, sajnálom, hogy János már nincs itt, ennek nem így kellett volna történnie, de a sors másképp döntött. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. És akkor még gyorsan két mondat, igen, a bulival kapcsolatban érdeklődnek. Itt van Sajtos Zolinak a kérdése. Zolikám, teljesen jó volt a felvetésed adás után, tehát 18 órás hírek, ahogy megszólal, hívd a stúdió telefonszámát, 22-es körzet, 3, 11, 5, 11, mindent el tudod neked mondani, hiszen új lendő látogatóik lesznek személyetekben, mert hogy másod magaddal érkeznél. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, Kirsten Bech neve is itt van, ő is Hamar Jánosra gondolt, legyen neki könnyű a föld, és nem a szomszédból, hogy nekem szoktak ők írni, Jósiba közösen. Köszönöm az értékes gondolatokat, ahogy Básti Róbertnek, és mindenkinek, aki megtisztelő gondolatait a nyilvánosság előtt hozzánk intézte. János barátom számára Hubert K. személyisége megint egy felemelő, hiszen az ő vokálja, az ő hangszerelése nagyban hozzájárult Kretóval közös munka kapcsán, hogy Sandra új és abban formában lett sikeres a 80-as évek közepén. Ennek illusztrális bizonyítéka mindjárt a So Many People című dal, ez még Hubert K. szóló munkásság. Utána pedig Sandra in the Heat of the Night című dalát ajánlom a figyelmükbe, ez ugye a Maria Magdalena után a kettes számú siker volt ebben, és aztán ez a vokál, a háttér valami lebirincselő. Először tettek a So Many People Hubert K. előadásában, majd utána a Sandra dal.

Kedves hallgatóink! A Zeneturmix rádió műsor 1994. novembere óta önökkel készül közösen. A továbbiakban is számítunk a véleményükre, amelyet örömmel várunk a Zeneturmix műsor @gmail.com címre, illetve az adás ideje alatt a 22-es körzet 311-511-es telefonszámon. Köszönjük!

0: Egyelőre csak a zenei alap a Blue Systemből, de ez pontosan azért szól az instrumentális változat, mert egy újabb kollega barát hamar János emlékösszállítása kapcsán név szerint Hajtyor Attila, akit várakozik a vonal másik után. Szia Attila!
1: Köszöntöm a Vörösparti Rádió hallgatóit, szia Gyuri!
0: Előtted jó páran szóltak már így a belső körből, akik mondhatom azt, hogy velünk együtt a János életében meghatározóak voltak barátság kapcsán mindenféleképpen, és éppen a hallgatóknak említettem a felvezetőben, hogy bár ő a Zenetour Mix tekintetében azért mégiscsak 3 évtizedet magának mondhat, ha jól emlékszem, akkor ott a 10-es évek 2013 környékén vittem föl a Poptariba, és aztán utána lett ebből Pop, lett ebből Zenetour Mix, de Music Story is. Hogy emlékszel vissza, hogyan jött a kapcsolat a Jánossal az életedben?
1: Így igaz, és a legfontosabb, hogy lett belőle egy barátság. Ez pontosan így van, 2013-ban indult az én műsorom, akkor már kialakult egy koncepció, hogy esetleg lehetne szakmából, baráti körből

0: olyan vendéget hívni, akik esetleg szerepelni, hozzászólni tudnak a témához, és akkor te boldogan mondhatod, hogy hát van itt neked egy szakértőt, aki már évtizedek óta segítő, a Hamar János, és hát mit szólnék hozzá, hogyha eljöhetne a poptaitne.hu stúdióba, és mi nagy örömmel fogadtuk őt, és hát onnantól kezdve tulajdonképpen egészen az utolsó pillanatokig, amíg ő még munkát vállalt így, akár csak telefonon, vagy jobb esetben személyes megjelenéssel, folyamatosan jelen volt a Music Story-ban is, és érdekes volt, hogy nem csak mindig olyan témában, ami olyan nagyon fontos volt, vagy olyan nagyon hozzá kötődő volt, hanem csak néha csak egy egyszerű évforduló kapcsán is bekapcsoltam őt adásba, mert ő neki mindig volt egy fantasztikus lexikális tudása, amit ő folyamatosan ki is rakott a Facebookra, és sokszor ő figyelmeztetett, vagy ő hívta fel a figyelmet arra, hogy egy-egy emblematikus dalnak, egy-egy Dieter szerzeménynek éppen most lenne akkor a 40. évfordulója, és akkor egy 5 perce bekapcsoltam, hogy Janikám, beszélgessünk a Sherry Sherry Lady-ről, beszélgessünk bármiről, és ő mindig boldogan rendelkezésére állt a stúdiónak, és hát nagyon-nagyon hiányzik a Jani. És hát ott voltak a 3 órás műsorok, amikor olyan is volt, hogy már ő egyedül jött, tehát akkor már nem veled, és 3 órán keresztül popról, diszkóról, és hát persze mindenről, ami Dieter Bohlen volt az előadókkal, a szerzőkkel kapcsolatban. Tényleg egy olyan összeállításokat készítettünk, ami példátlan volt, azt gondolom.
1: És mindig feltettük a kérdést, én is, meg te is emlékszem rám, meg amikor itt baráti vagy ünnepi találkozó volt, hogy na, mikor lesz újra Modern Talking, már mint úgy, hogy Thomas meg Dieter, ez nem maradhatott el.
0: Igen, így van, a vége felé már nagyon finoman úgy szólt is nekem, hogy Attilám, jó, oké, tedd fel a kérdést, mert enélkül persze nincsen műsor, de talán az elmúlt 1-2 évben, amikor már egészen nyilvánvaló volt, hogy ez nem fog bekövetkezni, hiszen azért jöttek itt hírek, akkor én ezt már elhagytam, mert már egy kicsit úgy kellemetlen volt ezt a dolgot neki feltenni, de valóban ez egy ilyen állandó kérdés volt, egy állandó téma volt közöttünk, de hát ahogy az idő előre haladt, ugye egyre kevesebb esély volt arra, és egy nagyon szomorú dolog, hogy már nem ért a Jani, amikor Hargitai Gabival beszéltem, de lehet, hogy ő ezt elmondta, bocsánat, én a műsort most nem hallottam, utólag fogom visszahallgatni, mert nyaralásba vagyok.
1: Nem volt róla szó.
0: Nem volt róla szó. A Gábor mondta, hogy azt mondja, néhány héttel ezelőtt a Thomas Anders kiadott valamilyen közleményt, hogy akkor ő most már semmiféleképpen nem szeretne ebbe a Modern Talking dologba részt venni. Ugye itt az elmúlt években ez fel volt dobva, hogy esetleg itt, ott, amott, koncert, még valami közös munka, bármi. És azt mondta a Gábor, hogy te, hát kivel fogom én ezt kitárgyalni?
1: Igen.
0: Szóval ő mindig is egy olyan barátunk volt, aki, és hát azért beszélhetünk arról is, gondolom a kollégák, a barátok is említették, hogy itt nem csak erről volt szó, hanem hát ő ott volt velünk mindig. Ott volt a bulikon, ott volt szinte talán az összes rendezvényen, amit ti szerveztetek. Volt, amikor fel is lépett, de olyan is volt, amikor csak vendégként volt jelen. Ugye hát a legutóbbi alkalommal fel is lépett.
1: Az 10 pontos volt, igen.
0: Amikor volt, és azt is lehetett látni, hogy a közönség mekkora szeretettel fogadta őt. Megvoltak azok az alapdalok, amiket ő neki mindig ilyenkor elő kellett adni, és hát mit mondjak, mint Harolintons lépett volna fel. Tehát valami elképesztő siker, hatalmas nagy üdvivalgás, tehát mindenki nagyon nagy szeretettel fogadta is. És azt gondolom, hogy nagyon fog hiányozni ebből a szempontból is, ami mert valahogy nélküle ez nem működött, mert hogyha ő nem lépett fel, akkor is valahol az ember összefutott ott vele. Vagy a pult környékén, vagy a bejáratnál. Szia Janikám, na mi van, mi újság, hogy vagy, lesz valami fellépés? Hát nem tudom, talán igen. Szóval, hogy ő mindig ott volt velünk ezeken a bulikon, és rettenetesen fog hiányozni.
1: Igen, János, azt a Dieter vonalat kétségtelen, nekem az mindig a szívemnek kedves volt, amikor Német Brigéből az első számú, én mindig úgy mondom, hogy Thomas szakértő fantasztikus archívummal kapcsolatban rendelkezik Thomas irányába, és akkor én valahogy a két tűz között voltam, természetesen drukkoltam mindkettőjüknek, hogy na akkor most mikor lesz az, amikor itt persze a Zenetúr még szünnepi születésnapi összeállításában milyen volt, van közös fotó is, ahol a Brigi is itt van, ahol a Jan is, és akkor nyilván mentek a nagy szurkák, hogy na akkor a Modern Talking újra együtt, és hát így volt, hogy a Zenetúr mixnek is ez a sikertitka, hogy nincs olyan műsorvezető, akinek mindig mindene megvan. Na most aki valamit valahogy más kézből tud megszerezni közvetlen közelről, ebben nagyon jó volt a mai napig a Német Brigi, ugye első infók a Thomas Anderstől, de a Jani az meg mindig kapta a Dieter vonalat, szóval egyébként egyébként soha nem tudtuk meg, és nem a könyvekből, meg nem az internetről hozta ezeket az infókat, mert egy hajszálnyival mindig előbb mondta Jani, mint ahogy utána nyilvánosságra került.
0: Persze, hát ő a saját kútfőből, nem mesterséges intelligenciától, meg Wikipédiából olvasgatta ő ki ezeket az információkat. Ő pontosan tudta, mert olyan is volt, amikor még a nyáron tavaly bent volt nálam adásból, és mondta, hogy na majd szeptemberben, és akkor mondta a pontos dátumot, hogy akkor lesz majd az egyik ismert Modern Talking dalnak az évfordulója, és én mondtam neki, hogy Janikám, foglak hívni. És hát akkor azért már lehetett tudni, hiszen hát ezt mindenki tudta, az összes barát és kollega, hogy ő azért már évek óta küzdött ezzel a betegséggel, de én mondtam neki, hogy Janikám, hívlak, biztos, hogy együtt fogjuk ezt még megbeszélni, és ez így is volt. Tehát azon a pénteken be is kapcsoltam őt adásba, és megbeszéltük. Szóval ő benne volt egy ilyen fantasztikus élni akarás is. Ő nagyon-nagyon tudta ezeket a dolgokat. Mindig lehetett rá számítani, akár, ahogy is mondtam is az előbb, hogy csak egy pár perce, vagy egy három órás műsorban, teljesen mindegy. És hát igen, nem csak a Bólen vonal, hát azért ő hozott két facsorra való pop lemezt is, CD lemezt, és azokból is válogattunk. Én, ha jól emlékszem, talán olyan műsort is készítettem vele, ahol egészen háttérben voltak a Bólen dolgok rakva, hanem azt mondtam neki egyszer, hogy Janikám, most azokból a popzenékből hozzá, amiket te szeretsz, és akkor ment az Aha, meg még jó néhány olyan felvétel, amit te gondolom itt az elmúlt egy-két órában már bemutattál, meg még fogsz is. Mert hogy az is ő volt. Tehát a popzenében, a 80-as évek popzenéjében is ő nagyon otthon volt. Bár sokan azt gondolják, hogy zömében csak a Dieter Bohlen, Thomas Anders volna,
1: igen, ezt, de nem. Ezt mondtam, és a Tunyogi Gabi ült itt velem szemben, hogy ugye vannak téves elgondolások, tézisek, hogy Hamar János csak és kizárólag Dieter Bohlen, vagy Kis Gyuri és Bobby Orlando. Hát dolog, hogy kedveljük őket, de mellette más is.
0: Igen.
1: Egyébként a Janival jó pár popzenei műsort készítettünk a poptarisznya.hu-nál. Emlékszem, volt olyan is, ami sorozat lett végül is, és azt itt a Vörös Martiban nem is tudtuk kivitelezni, de és hogy a közönség az ottani, ez mennyire nyitott volt ezekre a stílusokra is. Főleg aztán, amikor az éjszakai éjszakai zeneturmixba is behívtuk. Volt olyan?
0: Bizony. Éppen most néztem a gépben nálunk, hogy milyen műsorok vannak, és volt, amikor ő is éjszaka bent volt. Így van, az volt veled hajnalig. És még mielőtt letesszük a telefont, én szeretném azt is megemlíteni, hogy én rettenetesen szerettem az ő saját zenei szerzeményeit is. Amik azért időnként persze bohókásak voltak, viccesek voltak, és inkább paródia stílusúak voltak, de volt egy-két olyan felvétele is, amit totál teli találat volt, ugye hát a retro induló, vagy a barkasz, amiket nagyon-nagyon szerettünk, de volt, amikor csak egy pénteken rám írt, hogy na, figyelj, azt mondja, új dal van, jó van, Janikám, küldjed, leadom. És hát persze, vicces volt, olyan volt, amilyen ő, egy ilyen vidám felvétel volt, mindegy milyen volt, leadtuk, szerettük, és ezek az egyéni szerzemények, ezek a dalok is nagyon fognak hiányozni, mert ez is hozzátartozott az ő egyéniségéhez.
1: Köszönöm szépen, Attila, egyébként a poptarisznya.hu Facebook oldalán egy nagy megható megemlékezés olvasható, javaslom a hallgatóknak, igen, hogy kísérjék figyelemmel. Míg beszéltünk, addig instrumentális változatban szólt a Blue System és a Deja Vu, most pedig akkor meghallgatjuk az énekes változatot a hírekig, az óraindító pedig az általad is említett retro induló lesz, jó?
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, én is, Hajcsár Attilát hallottuk.

Drága János barátommal minden idők legjobb System Sin Blue dalának minősítettük ezt a dalt, és ráadásul ez egy ilyen including remix, egy ilyen belső használaton belüli, de a cél az egyértelmű volt, visszahozni a Dieteres hangzásvilágot, kísértetés Talking hangzásvilág, és mindez ugye eladva, és akkor is ott 2017-18-ban ez egy hatalmas dobás volt, nagyon sokan kedvelték. Fog TV is írt, hogy sziasztok Jani, a sok minőségi zene mellett értékes bibliai idézeteket is megmostott az oldalán. Nyugodtan lehet mondani, hogy ő pótolhatatlan lesz számunkra, és Funk Tibor intézte hozzánk ezeket a gondolatokat. Köszönjük szépen. Kövári Tamás is itt van. Tamás írja, hogy sajnos ő személyesen nem ismerte a Jánost, bár volt itt fehérvári bulin, és igazság szerint szerette volna megszólítani, de hogy engem úgy a Jánost sem tette. Na akkor gyere, légy szíves, majd 29-én sajnos Jánossal már nem fogsz tudni találkozni, de akik ott lesznek, abban biztos vagyok, hogy azt a fajta hangulatot fogják neked átadni, amelyről tényleg szól ez az életérzés minden eredetiben, szóval valami lebilincselhetetlen, vagy lebilincselő, inkább így mondom, magával ragadó. Ez tényleg valami, ha visszafiatalodnánk, visszamennénk az időben sok-sok évtizeddel ezelőttre. Tóth Wolf Attila is írt, jó utat Jani, az utolsó vonat még késhetett volna, majd Gyuri bácsival, Cintulával, Halluska, mivel jót beszélgettek immár örökké. Hibátlan megjegyzés. Német Brigi, és itt van Brigi, és itt vagyok ám én is, csak egyszerűen nem tudtam, mit írjak, nekem is annyiszor eszembe jut, amennyit ugrattuk egymás Dieter és Tomasz kapcsán. Sajnos én nem tudtam ott lenni az utolsó két bulin, és írtad, hogy nekem még jött az a bizonyos vonat, Brigi, nagyon szépen köszönöm, és akkor lelkiekben tudod, ahogy azt mondani szoktam. Kardos Szilárd sem volt még eddig, most nézem, 32 perccel ezelőtti a bejegyzése, és ő is Jánosra gondol, és azt mondja, hogy felfoghatatlan, igen, sokunk számára. Nagyon szépen köszönöm nektek, mindenkinek, aki hozzánk intézte gondolatait. János barátom, azért mi a maga módján nagy Bad Boys Bluesok is voltunk, de ugye nagyon ragaszkodtunk mindig az eredetihez, és bármilyen furcsa, kettőnk számára az Andrew Thomas féle Love My Car című dal jött be, hogy nagyon-nagyon. Ennek aztán több változat is megjelent, az egyik ritkaság, az egyik ritkábbik verzió szól most, ezt nagyon eltalálta a Bad Boys, és ekkor még nem volt a rasztás rác, már mint az énekes pozícióban, ő majd csak utána jött, olyan nem gyenge dal, mint a Your Woman, de ez most az első hivatalos sorrendszerű van, Love My Car.

Rengeteget koncertverziós Nóg Jánosban álltam, ma a sorozat volt itt a Zenetormixon belül, a Pet Shop Boys pályafutása során is sok-sok koncert fül és szemtanúi lehetünk, de az egyik legjobban sikerült pontosan ez volt. Alig pár hónappal ezelőtt a West End Girls így és ebben a formában szólt. A következő fél órában még Jani kedvencek a Best of Pop kategóriából, például emlékszem, hogy amikor a Dire Straits remix lemezéhez is hozzájutottunk, milyen nagy öröm volt ez számunkra, hogy ez lesz majd az óranyitó felvétel, a második részre értendő mindez, és aztán lassan elköszönünk a Zenetormix-al. Igaz, csak egy hétre, Györfi Szilvia gondolata is itt vannak, köszönjük szépen Szilvike neked is, hogy hozzánk intézted gondolataid, de hogy Szabó Mirének is, ő nagyon ritkán ír nálunk, de mindig örömmel olvasom a mondatot, hogy ez most egy olyan megjegyzés, amely legalább úgy fáj neki is, mint mindannyiunknak, de köszönöm szépen. Bár csak ne lett volna igazad, amikor Jani halál előtt beszéltünk, és megállíthatatlan volt már a történet. Velünk lesz Jani, így van. Éppen Barni barátom írja, hogy Jani, további jó zenélést, a fennemléket, hangod bennünk él tovább. Maximálisan egyetértünk. És aztán Zarándok Balázs is, már a beköszönésemben is leírtam, de azért megismétlem az egyik legjobb emlékemet. Igen, ezt már olvastuk, Balázs, köszönöm szépen az új hallgatók kedvéért. Mondom, hogy emlékszem rá méltóképpen a 30. Zenetormixos, a 30 éves évforduló buli másnapján a jubileumi adásra várva viccelődött. A váróban itt volt akkor Clay is, azért mert Energy Voice-os Clay barátunk, és azt írta, hogy ide a tortát, de hamar jót ad neki odafent. Köszönjük szépen, Balázs! Mint hogy a mindenkinek a hozzánk intézett gondolatokat. A rendezvényel kapcsolatban is kérdeztek itt információkat, hogy az esemény egyáltalán meg lesz-e tartva. Igen, augusztus 29-én, hogyha valaki ebbe a nostalgia retro buliba szeretne részt venni, ahol minden eredeti, a hangok, a fények, a hangulat, akkor a Zenetormix műsorkukac@gmail.com e-mail címre legyen kedves regisztrálni, és aztán küldünk egy kódot, mert csak kóddal tud majd bejönni, ugye a rendezvény alatt az utcáról nem lesz mód és lehetőség bejönni. Na, buliba tényleg pont azért, és abban a formában rendezzük, hogy azok legyenek ott, akik számára ez a műfaj még ott van a nagy-nagy szívecskéjükben, már pedig sokakban ott van. Legutóbb a bulin, ami június elején volt, ha jól emlékszem, akkor közel 200-an voltunk, azért az nem gyenge. Innen folytatjuk a hírek után egy Dire Straits klasszikussal, avagy a Best of hamarjani pop műsorelemünkkel.

0: A kihagyhatatlan Falkó, drága Jani barátomnak a másik nagy-nagy kedvence volt, és milyen örömmel beszélt arról, meg a közös fotó napvilágot látott a Dieterrel közösen, és hogy mennyi tervük volt, de sajnos ezt már ők akkor nem tudták megvalósítani. Szűcs Zoli is írt nekünk a Vörösmarty Rádió Facebook oldalán, végtelenül szomorú ez az adás, így ebben a tekintetben önmagában a hét, hogy pénteken is írtam, bíztunk a csodában, hiszen tavaly áprilisban már történt egy csoda, de végül mégsem következett be. Nekünk volt lehetőségünk személyesen találkozni a Janival, és megtisztelted is számunkra, nagyon szeretjük a dalait, sok vinám percet okoztak, nagyon szerettük az élő fellépését az Albabárban, Jani hiányozni fog, de megőrizzük szívünkben. Andi és Zoli alájárással köszönöm szépen. Aztán Mészárosi Danó Ildikó is írt, hogy Janinak nagyon jó ízlése van, de ez már az évek alatt kiderült, bármelyik műsorban volt vendég, egy-egy dalt meglebegtetett előttünk, bizony libavőrös érzések voltak, bármelyiket hallva szinte az ízlésemet csillogtatta, ahogy többünkét is. Mondtad is, Gyuri, nem csak Dieter vonalt kedvelte, Jani, pontosan így van. Igyekeztem visszaadni azért ezt a fajta zenei ízlésvilágot, amelyet ő képviselt. Mester Ármin is írt, ő e-mailben intézte hozzám gondolatait. Szia, Gyuri, Ármin vagyok, ha van rá mód, akkor a megemlékezésemet, ha közzé tennéd. A Fehérvár Rádióban a Zeneturmix egyik ünnepi műsorában ismertem meg 10 éve. Akkoriban kezdett bele saját dalok készítésébe, első alkotásai az Emlékgyár és a Buta gyerek volt. Ezekkel a TV felvételekre kezdett utazni, az egyik első ilyen alkalomra elhívott, sokat beszélgettünk, számomra életre szóló élményt adott az egész. Tavaly szerencsére az egyik bulin sikerült Janival sokat beszélgetni újból, főként erről az időszakról, hogy valamiért mutatott meg nekem egy olyan közeget, ami által talán én is változtam, és bátrabban kezdtem bele később egyik álmom megvalósításában. Nagyon köszönöm, hogy ismerhettem, és ha azóta ritkán is, de mindig inspiráló szavakkal bátorított, sokrétű vinyl gyűjteményemet megmutathassam másoknak, nagyobb közönségnek is. Sajnálom, köszönettel tartozom, és írja mindezt Mester Ármin, köszönöm szépen. Itt is libabőrös lett a műsorvezető, és tényleg gyanítom, majd adás után is azért még hívtok, és elmondjátok gondolataitokat. Most érkezett el az a pillanat, amelyre szintén tettem már utalást, kolléganőm Kis Dávid René készített Jánossal elsőként egy olyan podcast beszélgetést, ahol az élete körülményeit vállalva közzétettem. Én most ebből a interjúból egy pici részt javasoltam Reninek, hogy vegyünk ki. Előtte Renivel beszélgettem, és utána János hangja is megszólal. Pár percről van szó, de ez példaértékű. Velem szemben már Kis Dávid Renát, a kolléganőm, akit a kedves hallgatók elsősorban a hírösszállítás kapcsán ismeretnek, és nem utolsó sorban olyan podcast beszélgetésekkel összefüggésben, amelyek életutak, pályafutások, vagy nem utolsó sorban az élet furcsaságait, a keményebb oldalát mutatják be. Azt hiszem, hogy az a beszélgetés sorozat, amely most már nagyon ismert, és mondhatom ezt a szóhasználatában, hogy kedvelt, annak talán az egyik úttörője volt az a kedves közös ismerősünk, barátunk Hamar János, akiről a mai Zenetúrmix szól. Szia, Reni!
1: Szerbusz, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat nagy szeretettel, bár ne ilyen témáról kellene beszélgetnünk, de azt gondolom, hogy minden bizonnyal megérdemli, Jani, azt, hogy beszélgessünk.
0: Így van, az első között érkezett hozzád, ugye? Talán akkor kezdődött a sorozat, vagy akkor ő már a második, harmadik?
1: Az első volt a Határaim Podcast vendégeként, Jani, és emlékszem, hogy a te, hát, ha mondhatom úgy, akkor javaslatodra, mert hogy én egy kicsit jobban általad ismerhettem meg Janit. Nem csak a munkásságát, a hobbiát, a zene iránti szeretetét, vagy szerelmét, inkább így mondom, hanem sajnos aztán ugye a betegségét is, amivel azt gondolom, hogy ő nagyon-nagyon szépen küzdött. Lehet ezt így mondani?
0: Igen, én azt mondtam mindig így ismeretségi körben is, hogy példaértékű volt az ő hozzáállása, vagy útmutatásokak számára. Végignézte egy-egy érintett ezt a beszélgetést, akkor úgy feltette magában a kérdést, hogy ha neki sikerül, akkor nekem miért ne sikerülhetne?
1: Pontosan emiatt alkottuk meg a műsornak az ezen adását, vagy az első adását Janival, mert éppen ez volt a kitűzött célunk, hogy inspiráljunk másokat, mert láthatták. Én azt hiszem, hogy talán főként a Facebook oldalán, a közösségi oldalán Janinak nagyon sokan, hogy mennyire törtet a szó jó értelmében, és előre megy, és nincs benne negatív gondolat. és inkább arra fókuszál, hogy a gyógyulás útjára lépjen.
0: Nem titok, ez a beszélgetés most délelőtt készül, a mai napon vasárnap 11 óra 25 perckor, hiszen te híreket is mondasz közben, és dolgozol. Egyszerre két helyen lehetetlenség még a médiában is, és megbeszéltük még adásba lépés, vagy a beszélgetés felvétel előtt, hogy abból a podcast beszélgetésből, amely időtartamát tekintve egy közel 40 perces?
1: Nagyjából a Janival 20 percen át beszélgettünk, és igen, ha megengeded, igen, akkor azt elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy hozunk belőle.
0: Így van, a Vörösmarty Rádió YouTube csatornáján megtalálható, és akkor én arra kértelek téged, még a délelőtt folyamán, hogy egy 2 perces vagy 3 perces anyagot létszik.

0: ezen formában is rá, mert hogy üzen is. Tehát, hogy ezzel még a mába is üzen a Jani.
1: Már mutatjuk is a hallgatóknak.
2: Én egy érdekes embernek tartom magam, mert ugye, ahogy mondtam már, hogy sokan depresszióba esnének, vagy esnek is, ugye. Tehát vannak sztárok is, akik mesélnek interjúban, hogy megtudta, hogy rákos, hogy fú, összedőlt az élete, a világ benne, hogy fú, ez meg az lesz, hogy nem tudja, hogy mi vár rá. Én egyáltalán nem ezen agyaltam. Ugyanúgy, hát amikor tükrözés után megmondta a doktornő, hogy hát János, rossz indulatú daganata van. És akkor próbált vigasztalni, de az én agyam már járt, hogy ide kell mennem, oda kell mennem, ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Én valahogy nem fogtam fel. Persze, hogyha máshogy lett volna ennek a betegségnek a kimenete, lehet, hogy én is depresszióba esek, vagy bármi, de hát engem nem érintett úgy. Nincs ennek akkora fájdalmak, mint sok embernél egyébként. Hogyha valami megjelenik az emberen, vagy az emberben olyan dolog, ami addig nem volt, azt vegyék komolyan. Mert én is húztam egyébként. Amikor megjelent a vér, még húztam egy hónap, két hónap, három, hát ez semmi. Meg másoktól ne kérdezősködjünk annyit, mert az emberek szeretnek segíteni, meg próbálnak minden, de félre is terelnek. Tehát engem is lecseszett egy idős orvos, hogy már fél éve kellett volna jönni. Pedig csak ultrahang volt, ő már tudta, doki, hogy mi a baj. Most jelenleg a legnagyobb vágyam, hogy bírjam ki ezt a gyógyszert, mert ezelőtt már volt egy gyógyszer, és utána jött a vérzés, és a doktor azt mondta, hogy valószínűleg ettől véreztem attól a gyógyszertől. Hát most ez, hogy ezt bírjam ki. Bírjuk ki, mert nincs több lehetőség más. Hát ezt bírjam ki.

0: elfogytak a dalok, elfogyott a műsoridő, és elfogynak a szavak is. Kedves hallgatók, a Zenetor Mix mai műsora Hamar János barátomnak állított emléket, aki 30 évig volt társszerkesztő a Zenetor Mixon belül. Köszönöm az értékes gondolatokat a hallgatók részéről, a hozzászólásokat. Nagyon sok történetet ismerhetünk meg, amelyeket és amelyeket eddig még nem, úgyhogy köszönöm szépen az őszinte hozzánk intézett gondolatokat, mondatokat. Kis Dávid René, Bodonyi Dani, Arató András, Hargitai Gábor, Mátai Balázs, Hajcsár Attila és Tunyogi Gábor működtek közre a mai műsorban. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Zenetor Mix legközelebb jövő héten vasárnap. Elköszön a műsorvezető Kis György, mindenkinek további minden jót kívánva. Viszont hallásra!
1: Elhangzott a Zenetor Mix Kis György műsora.
2: Bétósó. Bétósó. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
3: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó.
4: Ready, ready, ready, go!
5: Jó napot kívánok! A nevem Bétó László.
6: Dynamite.
7: Igazi nyár van, nincsen kánikula, szépen süt a nap, nincsenek felhők, kék az ég. És túl vagyunk egy napfogyatkozáson, amelynek maradványait vagy apróbb részeit lehetett látni itt Magyarországon is. Én emlékszem, amikor teljes napfogyatkozás volt itt, akkor a Kalipszó Rádió még működött, és a Balatonról élőben közvetítettük a napfogyatkozást. Nem tudom, ki emlékszik rá, nem ma volt, a 90-es évek végén. Szóval én remélem, hogy a napsütéses és az igazi nyári naphoz igazi nyári slágerek és a legjobb dalok párosulnak majd. Én remélem, aki velem tart a mai Bétósóban is, megtalálja azokat a zenéket, amelyek után a legvégén a műsornak azt mondják, na, ma is érdemes volt hallgatni. Persze lesz humor, lesznek újdonságok, és a szokásoknak megfelelően összekapcsolódik a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu az utolsó órában a mai alkalommal. Öt perccel múlt el 9 óra. Kezdődjék tehát a Bétósó itt a poptarisznya.hu-n. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást!

Ez volt a Happy Boys and Girls, és ez volt az Aqua, az Aquarium. Az első albumuk indult ezzel a dallal, és ezen van az, az albumon a Barbie Girl is. Mint említettem, volt ragyogó idő van. Süt a nap, és egy picit most nálunk is, hiszen ez a Bunny M és a Sunny.

0: Ez volt a Bonnie M, és ez volt a Sunny.
1: Beatles Show. Beatles Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Kylie Minogue a folytatásban. Ez az I Should Be So Lucky.

Kamilyen a Zoli ismét dolgozik, ismét járja a világot jelen pillanatban. Egy olyan helyen van, amit nem tudom mennyire kedvel, vagy mennyire szeret, szóval minden esetre kellemes csütörtök délelőtöt kíván mindenkinek Würzburg környékéről. A Beethoven-sóban soha nem lehet csalódni, Laci. Szóval hadd szóljanak a jobbnál jobb zenék, Kamionos Zoli. Az aláírás a szokásoknak megfelelően. Jó utat, Zoli, vigyázz magadra! És ez már a Fantastic. És a Mama Told Me.

Ez Zoli kedvéért szólt, ez a pici bejátszás ebben a formában, de ami igaz, az igaz, autóbánon jár, vagyis autópályán Németországban. Ez a Kraftwerk és az autóbán. Ladislav Korinek írta, teljes napfogyatkozás 1999. augusztus 11-én volt Közép-Európában. Én csak azt mondtam, hogy 99 legvégén, ezzel szemben annak a közepén, szóval minden esetre a pontos dátum 99. augusztus 11. A többi az mind igaz volt, hiszen ezt a Kalipszó élőben közvetítette Balatonról. Ez pedig a Kraftwerk és az autóbán.

A Kraftwerk egy német zenekar. Világszerte főképp az elektronikus zene úttörői voltak, és ennek megfelelően készültek a dalok. Az elektronikus zenét népszerűsítették, és ennek művelésére buzdítottak mindenkit. Ettől lettek igazából híresek.

0: Azzal, hogy áttértek az elektronikus hangszerekre, azokkal való kísérletezgetésekre, számtalan más zenekarra és az egész 20. századi popzenére és kultúrára mély és máig érezhető hatást téve. Így lehet összefoglalni a Kraftwerk munkásságát. Mai napig is léteznek, időnként felléptek és játsszák a régi nagy slágereiket, mint például az Autóbán, amely az elmúlt percekben szólt. Ez volt a Kraftwerk.
1: Popperisznye.hu.
2: Ez egy újabb sláger.
0: A Kraftwerk után ez az Erasure.

Nagy Laci írta, sziasztok, ide értem én is, lassan készülök lefeküdni az éjjel Őskő és Solyk között. Segédkeztünk egy barátommal, ahol tegnap óta hatalmas, több mint 200 hektáron tomboló tűz vált gyakorlatilag pár lakóházat is veszélyeztetve az igazi veszély forrásá. Innen is hatalmas tisztelet a tűzoltóknak és mindenkinek, aki bármilyen módon akár néhány palack vízzel segítette az ott lévő ember feletti munkát. Nem kívánság műsor, ez valóban így van, de egy jó zenét hátra találsz a tűzoltóknak. Mindenki vigyázzon magára, és jó rádiózást kívánok! Nem csak a tűzoltóknak szól ez a dal, akik éppen esetleg szabadnaposak, vagy már túl vannak a nagy melón és hallgatnak bennünket, hanem mindenkinek. Peter Sarsfield énekel.

0: Peter Sarsett énekelt. Szeptember 12-én a MOM-ban összeáll, és ismét együtt játszik az Apostol, és jönnek a nagyságereik.
1: Okosabban kéne élni, annyit mondhatok.
0: Volt néhány.
1: Nem az a dolog, ki megbámul egy csillagot.
0: Ez az Apostol.

0: Ez volt a Marmalade és az Obladi Oblabá, amit persze elsősorban a Beatles-től ismertünk, de a Marmalade előadásában is felkerült a slágerlistákra. Neil Diamond
1: Crackling Rose, get on board.
0: És a Crackin' Rose.
1: We gonna

Ez volt a Kraken Rose és Neil Diamond, aki egy hatalmas fazon volt, hosszú fekete hajjal, ami egészen majdnem, hogy a derekáig ért. Hihetetlen nagy sikereket ért el nem csak a lemezeivel, hanem a hölgyek körében is. Amúgy Neil Diamond Grammy és Golden Globe díjas amerikai énekes, dalszerző, zenész és színész, és 85 esztendős. A 85 esztendős úr megérdemel még két dalt. Ez a Song Song Blue és Neil Diamond.

Ez volt a Songs on Blue és Neil Diamond, a nagy hosszú fekete hajnak már nyoma sincs. Minden esetre a hangja még a régi, és persze a mosolya is New Yorkban él változatlanul, és még egy dal erejéig megszólal Neil Diamond, és ez a dal egy kiváló koncertfelvétel. Egyik nagy sláger ez a sok közül. Ez a Sweet Caroline.

Ő volt Michael Jackson, és az egyik klasszikusa, ez volt a Beat It. Ray Fontana folytatásban. Ez a Game of Love.

Ez volt a Game of Love az elmúlt percekben, és ez volt a dal, a nagy-nagy siker, amit mindenki énekelt és játszott annak idén. Ő volt Wayne Fontana, és hogy mi mindent énekeltek és játszottak, az emberek különböző lemezek készültek, részint a kamionosoknak, hogy ezt hallgassák akkor, hogyha vezetik a kamiont, ez mindenképpen jót tesz neki. Aztán készült egy CD, amely csak egyszerűen a vezetőknek szólt, azoknak, akik autóban ülnek, és nem akarnak elaludni. Szóval az ő részükre készült egy fantasztikus CD, amelynek címe Driving Rock. Ezen találtam meg a Player egyik dalát. Ez a Baby Comeback.

Ez volt a Baby Comeback, és ez volt a Player. Még mindig egy picit ennél a lemeznél időzve jöjjön egy olyan előadó, akit mindenki jól ismer, és remélem szeret. Őt úgy hívják, hogy Gary Moore. Promise, walkways.

0: Under the Moon of Love. Ez volt a show, Vadi Vadi. Most pedig a humoré a főszerep, következik egy fantasztikus Bonc Géza írás, melynek címe Tavasz, de az előadó nem Bonc Géza, hanem Bodrogi Gyula.
1: Tavasz. Kinyílt az ajtó és beköszönt a tavasz. Vártuk. Gyerünk. A szabadba. Bakancs turistabot. A boka kirándul. A nemecsek is. Minden zöld. Rét. Halkan megyek. Tarló zizeg a talpam alatt. Félek. Recsenés. Jaj. Hirtelen szürke tömeg emelkedik a magosba. Egy nadrág. Valami lóg a levegőben. Futásnak eredek. Köd előttem, ő utána. Dobot hajítok hátra. Azzal nem tud verebet fogni. Lassítok. Feltűnik a falu. Dél. Megszólalnak a harangok. Majd Rómába mennek. Kocsma. Vendéglő. Gyomornegyed. Bemegyek. Egy hang üti meg a fülem, utána a gazdája. Új garázdát szánt az eke. Nocsak. Az asztal alatt munkálkodik a cimbalma. Az egyik vendég letöri a korsó fülét, mert hallgatózott. Távolabb alszik a széken a kabát, és aki benne van. Kisettenkedek. Síkra, onnan buszra szállok. Mellettem egy kispolgár ül, kezében hurka, hogy legyen sütni valója. A busz megállóban az őv szerelmesen átöleli a nadrágot. Szorosabbra fogja. Ez derékszíj. Tovább robogunk. A sofőrnek kanyarhumora van. Nem vette be. Most itt állunk. Gyalog. Tovább. Kertváros, kerítés, mögötte. Egy ismert botanikusnak virágba borult az elméje. A konyhanövény most zöldségeket beszél, hogy a hentesáru múltkor felvágott. Beljebb, a városba. A téren két kisfiú önfelettel játszik. Kezükben gyerektáp. Énekelnek. Pépesténk lesz, ha egyszer majd... Elnézem őket. Egy darabig. Lassan elindulok. Ház. Folyosó. Mindenütt tarisznya. Az ajtó. A kulcslyukon belesek. A vándorgyűlést most a konzervbontó nyitja meg. Sokáig untatta. Már majdnem. Mikor az utolsó percekben egy léggömb emelkedik szólásra. Elmondja. Üresnek érzi magát. Taps leengedik. Tovább. Leszáll az est. Minden leszáll. Smóg az éjj bogár, az étterembe falnak. Park. Barátság. A padon piroska simogatja a farkast. Távolabb. Miniszoknyában fázik Estike, és magára húzza az olaszkát.
0: Ha csak és sajó következik, de nem a megszokott szereposztással, hanem egy legalább annyira ismert szereposztással, hiszen nagyon sok Hacsek és sajót játszottak együtt Kibédi Ervin és Hlatky László. A 60-as években készült ez a felvétel, amelynek címe Fényüzés.
2: Fényüzés?
3: Mi?
2: Semmi, csak köszöntöm. Fényűzés?
3: Élem, legyen fényűzés.
2: Köszönöm, jól.
3: Tessék?
2: Semmi, csak mondom, hogy köszönöm, jól vagyok.
3: Én kérdeztem magát, hogy maga hogy van?
2: Nem kérdezte.
3: Akkor?
2: Hát azért, mert maga nem kérdezte attól, hogy még mondhatom, hogy köszönöm, jól vagyok, nem?
3: Igaz.
2: Köszönöm, ő is jól van.
3: Kicsoda?
2: A feleségem, ő is jól van.
3: Kérdeztem?
2: Nem.
3: Ide hallgassam, hogy azt mondja, hogy mind a két gyermek is jól van, akkor a fejére borítom az asztalt. Megértette?
2: Lehet borítani, mind a ketten jól van.
3: Adjon engem békén, olyan fáradt vagyok.
2: Fáradt? Mitől?
3: A tenyészállat kiállításon voltam. A sógoromat akartam beprotezsálni.
2: Hogy kiállítsa?
3: Beszélem maranságokat.
2: Miért? Amekkora ökör a maga sógora, nyugodtan ki lehet állítani.
3: Vicces, a sógoromat akartam beprotezsálni lóápolónak egy ló mellé.
2: Beteg?
3: Ki?
2: A ló.
3: Nem beteg.
2: Szimulál.
3: Nem szimulál, nem is beteg és nem is szimulál.
2: Akkor minek neki ápoló?
3: Mert egy ilyen lovat ápolni kell.
2: Szóval mégis beteg.
3: Nem beteg. Ez egy nemes paripa. Lipicai mén.
2: Hová?
3: Hogy hová?
2: Hát mondta, hogy a Lipicai mén.
3: Igen.
2: Hová mén a Lipicai?
3: Nem megy sehova se. Nem megy sehova se. Ez egy nemes ló, érti? Egy hím ló. Mén. Hím ló.
2: Bárány?
3: Hogy bárány?
2: Bárány himlő.
3: Nem himlő, hanem himló.
2: Ennek semmi értelme nem.
3: De ezt így mondják.
2: Ezt nem így mondják.
3: De ezt így mondják, himló.
2: Igen? Akkor én is mondhatom azt, hogy képviselő. És hogy tavaszi szelló.
3: Azt is mondhatod, de miért tavaszi
2: szelló.
3: Azt is mondhatod, igen. Ja, hagyjon engem olvasni.
2: Olvasgasson. Van valami érdekes alapban?
3: Van.
2: No?
3: A Nemzetibe felújítják az Otellót.
2: Még egy ló. Hagyjál lovakat, nem kell.
3: Otelló, ez egy színdarab, a Velencei Mór.
2: Az írta?
3: Hogy az írta?
2: Hát most mondta, hogy Otelló írta a Velencei Mór.
3: Ember, Otelló az már maga a Mór.
2: Igen?
3: Igen.
2: És ki a Velencei?
3: A Velencei Mórt hívják úgy, hogy Otelló.
2: És ki írta?
3: Shakespeare.
2: Shakespeare Mór?
3: Shakespeare Vilmos.
2: Ki a Mór?
3: Nincs Mór, értse meg ember, ilyen hülyeségeket mondani, hogy Shakespeare Mór. Nem tudja, hogy Shakespeare az egy híres író volt?
2: Attól még lehetett Mór.
3: Nem lehetett.
2: Miért? Jókai is egy híres író volt, mégis Mór volt.
3: Értse meg, ember, Mór az egy fekete ember.
2: Az mindegy. Nekem van egy sógorom, vörös szakálla van, és mégis Mór.
3: Hagyjon engem békében, ne
2: vitatkozzon. Jó, mit veszekszik velem? 3 hete nem láttam, és már mindjárt veszekszik. Hol volt ennyi?
3: Remekén voltam. Jobb helyen, mint itt magával vitatkozzam.
2: Igen?
3: Szüreten voltam.
2: Igen? Szüreten? Hol?
3: Tudja, hol van Mór?
2: Tudom, a Nemzetiben.
3: Ez nem az a Mór.
2: Nem?
3: Móron voltam Szüreten. Uh-huh. Remekül éreztem magam. 3 hétig vendége voltam egy vén kúriának.
2: Minek?
3: Egy vén kúriának.
2: Na hallja, szépen beszél a háziasszonyára.
3: Beszél a háziasszonyom.
2: De most mondta, hogy vén kúria.
3: Hát ezt vidéken úgy mondják.
2: Vidéken? Ezt Pesten is így mondják, csak nem a háziasszonyom.
3: Viccelben.
2: Mondja, és milyen egy ilyen szüret? Mit csinálnak?
3: A szüret? Az a bort préselnek.
2: Bort?
3: Igen.
2: Fröccsöt?
3: Fröccsöt nem.
2: Hosszú lépés?
3: Hosszú lépés sem.
2: Se fröccs, se hosszú lépés, milyen szüret?
3: Ember úgy látszik maga, nem tudja, hogy hogy csinálják a bort.
2: Nem, maga tudja?
3: Tudom.
2: Na,
3: ide.
2: Mesélj.
3: Ide hallgass. Először is itt van a tőke.
2: Külföldi?
3: Hogy külföldi?
2: Külföldi tőke.
3: Ne, ez nem olyan tőke, ez másfajta tőke. Szóval ott van a tőke, akkor aztán jön a sajtó.
2: Neki megy a tőke.
3: Micsoda? Dehogy megy neki a tőke.
2: Nem?
3: Persze, ez nem a...
2: Olvass el a szabad népet, az úgy neki megy a tőkének, csak úgy ropog uram.
3: De hát ez nem olyan sajtó.
2: Népszava.
3: Nem, az nem. Nem.
2: Pestízi.
3: Nem, ez egészen más.
2: Más lapot nem olvasok.
3: Nem, hát én borsajtóról beszélek.
2: Igen?
3: Ember, egyáltalán fogalma van magának arról, hogy hogy csinálják a leánkát.
2: Mit?
3: Azt mondom, hogy maga nem tudja, hogy hogy csinálják a leánkát.
2: Úgy, mint a fiúcskát.
3: Szerint a Móri leánkáról van szó.
2: Hogy se csinálják másképp
3: leánkát? Ne, de ettől az emberben kirtéseket kapok, komolyan mondani. Itt borcsinálásról van szó.
2: Hát maga tudja, hogy csinálják a bort?
3: Persze.
2: Akkor mondja meg nekem, hogy csinálják a vörös bort.
3: Hát látja, ehhez kell az Otelló.
2: Két Otelló van?
3: Kettő,
2: egyik a Nemzetibe, a másik a Színe.
3: Ah, de dögölj meg a Nemzetibe. Maga az Izabellát se ismeri.
2: Izabella?
3: Igen.
2: Csak nem az a vén kúria.
3: Ne hülyéskedjen már, itt nem volt.
2: Izabella is ott volt a szüretten?
3: Hát persze, hogy ott volt. Mikor megérkeztem, éppen a présben volt.
2: Hol volt az Izabella?
3: A présben.
2: Présbe? Hogy a présbe?
3: A présházba dolgozott rajta három munkás.
2: Az Izabella.
3: Az Izabellám.
2: Ahaja, és maga még erre azt mondja, hogy nem egy vég kúria.
3: Marszki!
0: A harmadik jelenet pedig szintén egy klasszikus, két fantasztikus színésztől. 1972-ben készült, és ebből egy sorozat is volt. Megjelentek a kabarékban, és mindig nagy-nagy sikert alattak. Sota Irén és Major Tamás következik. A jelenet címe: Azt írja az újság.
4: Jé.
5: Mi az? Miért nézed a fülemet?
4: Csak.
5: Valami van a fülemen?
4: Nincs semmi.
5: Akkor miért mustrálgatsz, mint egy versenylovat?
4: Mert hétfő van.
5: És hétfőn én versenyló vagyok?
4: Nem vagy versenyló, de hétfőn láthatlak. Egész héten nem láthatlak a tévé miatt. Mielőtt hazajössz, lekattintod a villanyt, felkattintod a tévét, és ülünk a sötétben, és nézzük az övegest. Jenő, én évek óta nem látlak téged, csak az övegest. Mondd, kihez mentem feleségül? Hozzád vagy az övegeshez?
5: Néha úgy érzem, hogy hozzám, de minden esetre kérdezd meg az övegest. Nagyon kérlek, ne bámuld a fülem! Nem tudok így olvasni, ha bámulják a fülem.
4: Nem is fogsz olvasni, beszélgetni fogsz velem.
5: Miért kell nekem most beszélgetnem?
4: Mert most beszélőnk van.
5: Mi az, hogy beszélőnk van? Nem vagyunk börtönben.
4: Ide figyelj, Jenő, én egész héten kuka vagyok.
5: Hogy kuka? Szemetes?
4: Nem szemetes, kuka, mint néma. Nappal hallgatok, mert a porszívóval és a mosógéppel nem beszélhetek. Este hallgatok, mert ha megbukkanok, rám szólsz. Pszt, nem hallom az övegest.
5: Neked agyadra ment az öveges.
4: Igen, igen, nekem agyamra ment az öveges. És ha nem beszélget velem, betöröm az ablakot.
5: Majd hívjuk az övegest, és be... Beövegeztetjük.
4: De ma hétfő van, is beszélgess velem. De őszintén, Jenő, nézd a szemembe.
5: Kukucs!
4: Jenő, miért emelték fel a Nixon fizetését?
5: Hogy miért emelték fel? Mert ő az elnök.
4: Úgy. És a te fizetésedet miért nem emelték fel?
5: Az enyémet. Miköze a Nixon fizetésének az én fizetésemhez?
4: Te is elnök vagy.
5: De én KTS elnök vagyok. A Nixon pedig az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Tudod, mi a különbség a Nixon és én köztem?
4: Tudom, a Nixon nem olyan múja, mint te.
5: Mi az, hogy múja? Miért vagyok én múja?
4: Mert nem törődsz velem, te fütyülsz rá, hogy mindjárt itt a tavasz, és nincs mit felvenni.
5: Minden hónapban felveszed a fizetésed.
4: De mennyit? Még a postások is kapnak új ruhát. Én mikor kapok?
5: Majd, ha postás leszel.
4: Szeretném tudni, hogy miért nem emelték fel a fizetésed. Ez azt jelenti, nem tudom, hogy vezetési pótlék is járna neked?
5: Miért járna nekem vezetési pótlék?
4: Olvastam az újságban, hogy vezetési pótlék jár a vezetőnek.
5: A Nixonnak.
4: Nem a Nixonnak. Tessék, olvasd. Gépkocsi vezetőket felvesz a közlekedési vállalat vezetési pótlékkal. Na?
5: De fiacskám, én nem gépkocsi vezető vagyok. Más a magamfajta vezető, és más a gépkocsi vezető.
4: Miért más? Egy gépkocsi vezetőnek miért jár pótlék?
5: Mert egy gépkocsi vezetőnek azonnal el kell döntenie, hogy merre menjen. Kanyar az kanyar, nincs mese. Egy gépkocsi vezető nem mondhatja, hogy kartársak, aludjunk rá egyet. És egy gépkocsi vezető, ha egyszer jobbra ment, akkor jobbra ment. Kanyar az kanyar, nincs mese.
4: Ebből csak annyit értek, hogy nem lesz új ruhám. Csak a postásoknak lesz. Mondd, Jenő, a postásoknak honnan lesz?
5: Az újság azt írta, hogy jobban gazdálkodik a posta.
4: Igen, mert drágában ragasztjuk a bélyeget. Jenő!
5: Hagyj már olvasni! Majd veszek neked új ruhát, csak hagyj már olvasni.
4: Veszel? Miből veszel?
5: Majd a nyereség részesedésből veszek.
4: Kapsz nyereség részesedést? És a Nixon?
5: Mi van a Nixonnal?
4: Ő is kap nyereség részesedést?
5: A Nixon nem kap nyereség részesedést, meg az öveges sem.
4: Akkor már értem, miért emelték fel a Nixon fizetését.
5: Miért?
4: Mert neki nincs nyereség részesedése.
5: Na látod, mindent megértsz te. Na, hát akkor hagyj olvasni szépen.
4: Jenő. Tudod, milyen ruhát szeretnék? Kági esti ruhát.
5: Mi csodát? Mi az, hogy kági esti ruha?
4: Olvastam, hogy kági esti divat bemutató volt Budapesten. Mondj, Jenő, melyik szalon jobb, a Rócsitkára vagy a kági esti?
5: Irgalmas Isten! A kági esti nem ruhaszalon. A KGST a szocialista országok gazdasági együttműködése. Részt vesznek benne a magyarok, a lengyelek, a mongolok.
4: Nekem nem magyaráz, Jenő. Benne volt az újságban, hogy KGST divat bemutató volt Budapesten.
5: Jó! Hát akkor veszek neked egy tavaszi kosztümöt a legutolsó mongol divat szerint. Rendben?
4: Mondd, Jenő, angol kosztüm nincs a KGST-ben.
5: Angolok nincsenek benne a KGST-ben, csak a szocialista országok vannak benne a KGST-ben.
4: És a kapitalista országok, azok miben vannak benne?
5: A közös piacban.
4: Anglia a közös piacban van?
5: Nem, szeretne belépni, de nem veszik be.
4: Szegény. Akkor miért nem lép a KGST-be?
5: Miért lépne be Anglia a KGST-be?
4: Hogy ő is tudjon piacra járni. Belépne a KGST-be, és járhatna a Garai térre.
5: Ide figyelj, fiacskám. A közös piac az nem olyan, mint a Garai piac. A Garai piac az egy konkrét piac. A közös piac az csak jelkép.
4: Te, Jenő, ha az angolok nem mehetnek piacra, hol veszik a tejet?
5: Házhoz viszik nekik.
4: Hamburgban a taxigörlöket. Olvastam, hogy Hamburgban a taxigörlök hívásra házhoz mennek vetkőzni. Náluk miért nincs ilyen?
5: Mert nálunk a taxiközpontban a telefont sose veszik fel. Beázott, amikor a felvennék és közölnék, hogy nincs szabad görl, kérem, minden görlünk a városban van, addigra aggastán lenne az ember.
4: Ezt te nem is nagyon bánnád, Jenő, ahogy én téged ismerlek. Néznéd helyett a tévében az övegest. Te, Jenő, mit szólsz a szenhez?
5: Ki az a szen?
4: Tenyészbika. Bécsi tenyészbika. Olvastam az újságban, hogy 10 év alatt 32 000 borjat nemzett. No persze, egy ilyen tenyészbika sose nézi a tévében az övegest. Akkor sem, ha megöregszik. Jenő, mit csinál egy tenyészbika, ha megöregszik?
5: Élménybeszámolót tart.

0: a kicsinyeknek.
1: 10 év alatt 32 000, az egy év alatt 3200. Hát ez fantasztikus.
0: Semmi fantasztikusat nem találok benne.
1: Miért nem?
0: Mert egy ilyen tenyészbika minden borjúhoz kap egy új tehenet.

A humort kövessék az újdonságok, és majd aztán összekapcsolódik a Rádió Bézs és a popteris.hu. Lost Frequencies és Bastille.

0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétósó Bétót Lászlóval.
1: Alright everybody, come on! It's time to get this party started, right? You know what I'm saying?
2: Cici Catch. Cici Catch legjobb dalaiból készült egybeleggel köszöntöm a Bézs hallgatóit is. Ő tehát Cici Catch, aki októberben itt lesz Magyarországon.

Sissi Kecsi után Engelbert Humperdinck következik. A maga 90. évével, amit májusban töltött be, egyik nagy klasszikusával. Ő a 20. század egyik legendás előadó énekese. Ez a Release Me és Engelbert Humperdinck.

Ő volt Engelbert Humperdinck, ez volt a Release Me. Heinz. Just Like Eddie.

Ez volt az elmúlt percben a Color My Love, és ez volt a Fun Fun. When you are Jerry és a Pacemakers. Through a storm, hold your hand. You'll never walk alone.

Ez már az AD Stúdió. Első és talán legnagyobb slágerük. Álmaimban Amerika.

AD Studio és az Álmaimban Amerika. Ladzi Norbert csodálatos szerzeménye ez. A szöveget persze Rózsi, azaz Demjén Ferenc írta. Ez a Szellemvasút.

Ez volt a Juventus és a Da-Da-Da. Ha van kedvük egy picit utazni, akkor most mehetünk New Yorkba, Rióba, meg Tokióba. Az úti kalauz nem más, mint a Happy Gang.

New York, Rio, Tokió. A Trio Rio nagyslágere volt ez, amelyet feldolgozott kiválóan a Happy Gang. Harold Melvin és a Blue Notes. If you don't know me by now.

0: Harold Melvin és a Blue Notes, If You Don't Know Me By Now. Együtt a Rádió Bézs és a popterisznya.hu.
1: Ez a Bétó Show.
2: A mikrofonnál Bétó László.
0: Biscuit. Az egyetlen egy nagy slágerük ez a dal. Ez a Zuzu és a Biscuit.

Ez volt a Biscuit és a Zuzu. A svédek következnek, a gitárvirtuózok. Az együttes neve Sputniks. Ez a Space Party.

Ez volt a Space Party és a svéd Sputniks. Amikor Patrick megunta az Otteven formációt, létrehozott egy újat, a Pemen Pettet. De aztán rájött arra, hogy tulajdonképpen itt pontosan ugyanolyan zenék szólnak, mint hogyha az Otteven játszana. Úgyhogy fel is hagyott vele rövid idő alatt. Egy-két sláger után véget ért a Pemen Pett karrierje. Ez a To Be Superman, a formáció legnagyobb slágere.

Ez volt a Pam and Pat. A Telstar a legnagyobb slágerük. Persze ezt még követte jó néhány kiváló dal, többek között ez. Ez a Tornadoes és a Locomotion with You.

0: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptarisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
1: Egy igazi klasszikus a legvégén. Ezzel búcsúzom a Bés hallgatóitól. Folytatás a jövő héten. Ez a Pussycat és a Mississippi.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép lányok, véget ért a Bétósó itt a poptarisznya.hu-n. Remek idő vár ránk a hétvégén, érdemes kihasználni, de persze nem illik elfeledkezni a poptarisznya.hu-ról sem, hiszen fantasztikus élőadások, remek dalok, óriási slágerek a szokásoknak megfelelően a hétvégén is itt a poptarisznya.hu-n. Mégpedig, ha önök is úgy gondolják, találkozunk egy hét múlva, remélem már áramszünet nélkül, szóval a jövő héten is a szokott időben lesz Bétósó itt a poptarisznya.hu-n. Remélem, hogy találkozunk. Ennek reményében búcsúzik önöktől a műsorvezető szerkesztő. A viszont hallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: Egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. És most vissza a slágerekhez.
1: Podcastnye.hu.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.podcastnye.hu.
0: Vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a podcastnye.hu. Magyarország kedvenc retro

0: Hill legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg? Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: Vagy míg rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: másodpercre pontosan 9 óra van.
1: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
2: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbejáró minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gáborral.

9 óra múlt egészen pontosan 4 perccel, és ahogy a korábbiakban hallották, itt a popterisza.hu stúdiójában Dombóvári Gábor, méghozzá augusztus 15-én, 9 óra után 4,5 perccel. A telefonszámunk, perci pontosan mondom, számról számra, 30-as 308-98-44-es. De ott vagyunk minden platformon, úgyhogy lehet írni itt Facebooktól kezdve akárhová, mert ha én innen a stúdióban nem is mindig, de Popovics László kollégám folyamatosan figyelemmel kíséri, és hatalmasat nagyokat dolgozik az adásban. Nagyon remélem, bár a munkája elszólította ismét Esztergomba, de nagyon remélem, hogy azért 9:30 tudunk sorsolni, mert hogy a múlt heti mérkőzést, a Paks Kispest Honvéd találkozót, 2-2 lett egyébként, heten eltalálták. Hát meglátjuk, hogy itt ebből a hétből ki lesz a szerencsés nyertes, aki könyvet vagy bármi mást, akár CD-t is hazavihet. Ami a műsort illeti, azt is mindjárt elmondom, de hát előbb nézzük az időjárás jelentés szokás szerint, mert megint változás lesz a jövő hét elején. Hát most már a nagy hőség után, hát mindenféleképpen folytatódnak az aszályos időszak napjai, és megint több fokkal 30 fok feletti hőmérsékleteket jegyezhetünk, de hát ez leginkább még a mai, meg a holnapi napra vonatkozik, mert hétfőn elkezdődik a hőség pici csökkenése, méghozzá hideg front jön, zivatarok esélyével is, úgyhogy ma még azért folytatódik a felhőtlen szikrázó napsütés, csapadékmentes időjárás, és ismét egyre több felé 35 fok körül lesz a hőmérséklet. Északon is, délen is, aztán éjszaka csillagfény, szélcsendes idő, kicsit majd csökken a hőmérséklet, és ami holnap vasárnap fokozódik még a nappali felmelegedés. Egy nagy területen olyan 35 fok körül, sőt, sokkal több fokkal is emelkedhet a hőmérséklet. Jellemzően gyenge, picike kis szél vagy szellőcske várható. Aztán holnap délután már megjelennek a felhők, de hát csak ilyen gyenge kis felhőcskék, csapadék nem. És holnap este lesz inkább nagyobb felhőnövekedés. Hát akkor nézzük a hőmérsékleteket, mert hogy ma délután, ahogy említettem, 30-36 fok szinte országszerte. Holnap reggel is még 15-18 fok lesz, sőt, lehet egy-két helyen még 20 is. Holnap délután még melegebb lesz, 33-37, és hétfőn reggel is még 17-21 fok körül lesz a hőmérséklet. Hát akkor nézzük a továbbiakat is, ugye itt a hétfő reggel, a KED az, hát az is olyan 13-17, picit lejjebb megy, szerdán hasonló, csütörtökön is 17-20 reggel, pénteken is, és akkor hát hétfő délután azért az jó kis hőség lesz, 33-38, kedden picit lejjebb megy, 25-30, szerdán 28-35, csütörtökön 35-38, tehát akkor megint emelkedik a hőmérséklet, és még jövő hét pénteken is olyan 30 és 37 fok között várható. Hát szóval azért akármennyire is jön egy ilyen egy-két napos úgynevezett hideg front, azért mindenféleképpen még marad a hőség, de hát ilyen az augusztus. Úgyhogy akkor azt hiszem, hogy most Cyndi Lauper következik, és hát minden esetre egy ilyen vicces nóta közvetít, és utána pedig elmondom a menetrendet is, hogy mi várható ma.

Na pontosan 12 perc elmúlt, 9 óra, és akkor nézzük, hogy mi minden lesz ma. Hát természetesen várom, még egyszer mondom a telefonszámot, 30-as 308-9844, ide várom a hívásokat. Hát lehet véleményeket mondani természetesen a tűzi játékról, ami hát egészen más lesz, mint a korábbi években megszokott. Természetesen beszélünk Károly Józsival 10-kora a különféle sportprogramokról. Popovics Lászlót megpróbálom Esztergomban elérni 9:30 néhány perccel, hogy sorsoljunk, mert hogy a múlt heti mérkőzést, a Paks Kispest Honvéd 2-2-es döntetlenjét heten eltalálták, úgyhogy muszáj lesz sorsolni. És aztán hát 10:45, 11:45, 10:45-kor mondjuk két részletben elmondom a tuzi játék történetét, mert hát ez nem titok. A Kínából származik, és mintegy 2000 évvel ezelőtti időkből. A legenda szerint a felfedezése, feltalálása véletlenül történt egy kínai szakács konyhájában, aki történetesen szenetként és salétromot kevert össze, ami begyulladt és elégett. Aztán később ezt a keveréket egy bambuszcsőbe préselte be, ami felrobbant. Hát talán innen indulhat. Ha meglátjuk minden esetről, hogy Magyarországon is mi történt tűzi játékügyben, meg mi volt az első, nem titok, 1486 Mátyás király és aragóniai Beatrix esküvőjén. Na de hát a többit majd egy kicsit részletesebben. De most egyelőre csak annyit, hogy az augusztus 20-ai tűzi játék, hát ez azért egészen más lesz, mint ami volt, mert mindenféleképpen sokkal rövidebb lesz, és mindösszesen a csak-csak program pont egyike, mert hogy 9 órakor kezdődik egy ilyen látványsó formájában, este 21 órakor, és hát lesznek itt drónok, meg díszkivilágítás, meg minden, de maga a tűzi játék az hát mindösszesen 10 percig fog tartani, ennek mindenféle oka van, de hát akkor ezt most hagyjuk. Tehát olyan 10:45, 10:45 tájban. Hát természetesen Dénessel remélem most ezen a héten már tudok beszélni délben, és hát Berettyóújfaluról is eltalálták egyébként, nem titok, azt mondja 1-2-3-an ezt a végeredményt, úgyhogy a sorsolás rájuk is vonatkozik, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz még. Ami pedig a mostani tippelést illeti, hát lehet, hogy kitalálták, lehet, hogy nem. Újpest MTK. Ez ma délután van, azt hiszem 16:30, és megmondom őszintén, azért választottam, én nem keresem a botrányt, de hát azért választottam, mert megjelent mindenhol, hogy az Újpestet megbántották egy kicsit pénzügyileg, mert hogy mindenféle rasszista dolgok történtek megint a korábbi meccsen, és állítólag, de hát ezt majd megerősítik, meg én is még utána nézek. Állítólag csak az MTK szurkolókat engedik be a stadionba, és hogy csak személyesen vett belépővel és igazolvánnyal lehet bejutni. Hát természetesen ebbe az újpestiek nem biztos, hogy belenyugszanak, ami pedig a rendezőgárdát illeti, nem hiszem, hogy több ezer embert úgy tudnak igazoltatni, hogy mindenkinek megnézik a személyét, vagy a személyi okmányait. Hát szóval nem tudom, mi lesz, majd meglátjuk, de ezzel kapcsolatban is kérem a véleményeket majd, hogy mi minden történik. Tehát akkor erre lehet tippelni, és akkor szokás szerint, mert hogy a múlt héten Perez Gáborral nem tudtunk beszélni, nagyon dolgozott, természetesen várom a telefonját így elsőként, hogy aztán tudjunk sorsolni is. Hát akkor nézzünk körül, mi lesz itt a tűzi játékkal, meg az ezzel kapcsolatos vágyott ünnepi eseményekkel.

0: Akkor szokás szerint megérkezett elsőként Perec Gábor. Szép jó reggelt, Gábor, jó reggelt kívánok!
1: Halló, szép reggelt kívánok én is!
0: Remélem sikerült bekapcsolódni, mert a múlt héten munka volt, ezt megbeszéltük. Hát akkor én azért egy-két véleményt kérek itt a néhány percben, mielőtt még sorsolunk, már csak azért is, mert ugye a múltkor 2-2 lett, és én azt hiszem, hogy mindenféleképpen gratulálhatok, mert a hét jó teli találatos mellett Gábor is ott van a 2-2-vel, hát majd meglátjuk, mit hoz a sorsolás, oké?
1: Így van, majd a sorsolási bizottság majd dönt, aztán akkor kiderül, hogy nyerünk-e vagy veszítünk, de itt a játék a lényeg, tehát most nem az, hogy az ember első legyen, hanem tényleg ezeket, jól eltaláljuk ezeket az eredményeket, ez akkor lenne igazán, hogyha az ember ilyen fogadóirodába is ezeket megtenni, és akkor igen, egy jövedelmező lenne.
0: Na most akkor kérdém legelőször is a tippet, ma este azt hiszem 4:30 Újpest MTK, és én itt a korábbiakban elmondtam, hogy itt ilyen botrányos körülmények voltak, és akkor most az Újpest nem mehet, de hát kíváncsi vagyok, mi lesz ebből. Tehát Újpest MTK ma.
1: Hát ugye most jó mind a két csapat, én úgy gondolom. Egy Újpest győzelem, 2-1-es győzelmet tippelek az MTK-nál.
0: Annak ellenére, hogy nem lehetnek elvileg Újpest szurkolók a meccsen. Hát kíváncsi vagyok majd az ellenőrzésre. Hát akkor én itt nagyon röviden azért még rákérdezek, hogy hát mit szól a kupacsapatok szerepléséhez, megelőzve mondom az Atlétikát meg a Vizeseket. Hát mit szól ez, hogy a Győr ugye kiesett, aztán 5-1-re kikapott az Újpest, hát szóval azért ez nagyon-nagyon érdekes, de a Győr azért érdekes, mert hogy hát végül is egy bajnok csapat, és nemzetközileg sehol, ellentétben a Fradival.
1: Így van, tehát mondhatom, ezt nagyon sok szurkoltásom meg, hogy szomorúak vagyunk, és el vagyunk keserve, mert ugye itt van még augusztus eleje szinte, igen, és már ugye egyedül a Ferencváros van az, aki tovább tudott jutni, hát ugye ez nemzetközi szinten azért ők elismert csapat, sajnos a többiek nagyon gyengén szerepelnek, és ettől függetlenül még mindig azt mondom, hogy sajnos a foci az első a népszerű sportok között, de hát ugye látjuk, hogy nemzetközi szinten csak ennyi jut nekünk. Én megmondom őszintén, el vagyok keseredve, hát reméljük, hogy a Ferencváros azért majd viszi a jó hírnevet, és azért tovább tudnak menni, meg lesznek jó mérkőzések. A többiek meg ugye most akkor azt mondják, hogy a bajnokságra koncentrálnak, hát majd meglátjuk.
0: Hát meglátjuk mindenféleképpen, és hát annyit azért hozzátennék, hogy, és ezért mondom, hogy nem megelőzve semmiféleképpen, de a fantasztikus jó eredményeket érnek el, mármint a magyarok. Akár a Vizes út nézzük, akár az Atlétikát, szóval itt országos bajnokságok, Európa vagy, szóval minden történik, nem tudom, hogy mennyire tudta vagy tudja figyelemmel kísérni.
1: Igen, így van, követem, tehát ugye itt nagyon szép eredményeket értek a nyílt vízű úszóink is, és aki tudja, hogy mekkora munka van abban, egy ilyen szereplés, az a felkészülés, a lemondás, hogy mennyi energiát kell belefektetni, és hogy szívlélek kell ahhoz, hogy ugye ezeket a szép eredményeket elérjék, de már csak egy ilyen versenyen, hogyha valaki részt vesz, az is mekkora munka. Tehát amikor amatőr szinten így versenyeznek. Tényleg a múlt héten voltam egy ilyen triatlon versenyen, biztosítottuk, és ott is abban a nagy melegbe, tehát a versenyzők, hogy ahogy a kerékpározás, az úszás, a futás is tényleg az a 40 fokos hőség volt, hogy micsoda akarat erő szükséges ehhez.
0: Igen.
1: És hát, hogy én azt mondom, hogy alul vannak kicsit értékelve ezek a versenyzők, ugye lásd a labdarúgó, ugye időszünetet tartunk, 22 perc után persze kell, mert ugye ott is terelés is, ugye az egészség megőrzése, de egy ilyen futóversenyen, meg egy ilyen akármilyen versenyen az úszó nem fog megállni a vízparton, azt mondja, hogy akkor na, kis szünetet tartunk.
0: Persze, egyébként hát csak ennyit, hogy itt van ez a 17 éves kislánya, Jacqueline Vivien egyéni csúcs, aztán negyedik lett. Hát most Milák Kristófról nem is beszélek, több éremmel, aztán még úgy viccesen hozzátette, hogy mi lenne, ha még edzenék is. Szóval azért ezek elég érdekes dolgok, úgyhogy hát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Én nagyon remélem, hogy tényleg itt a magyarok továbbra is mennek, mert hát azért mindenféleképpen várjuk továbbra is az eredményeket, és mondom, Atlétikától kezdve mindenhol. Hát meglátjuk, meglátjuk.
1: Igen, és visszatérve, ez ugye magyar sportolók, nemzetközi szereplés, igen, ahol eredményeket elérnek. Tehát ugye, hogyha visszatérünk a focihoz, nagyon nagy része ugye a labdarúgó csapatok, külföldi játékosok töltik fel. És itt a probléma nem is az, mert legyen ugye foci, mert szórakoztató, meg nagyon sokan szeretik, követik a labdarúgást, hanem az, hogy a médiában sajnos a foci a magyar labdarúgás sokkal előkelőbb helyen van, mint az egyéb sportolók. Ezt én látom, lehet, hogy én rosszul veszem észre, de szerintem sokkal több lehetőséget kapnak a megjelenésre a labdarúgók a médiában, mint az egyéb sportolók.
0: Igen, pedig nagyszerű teljesítmények vannak. Hát minden esetre, mielőtt még feltenni bárki a kérdést, ugye, mi még megkérdezi Sárkány Feri is, állandó telefonáló partnerünk, hogy mikor van közvetítés, vagy ki közvetít, tehát az Újpest FTK meccset az M4 közvetíti, úgyhogy mindenféleképpen meg lehet nézni. Na, ezek szerint most a hétvégi program az egy kis pihenés lesz?
1: Hát most ugye egy ilyen családi rendezvénynek kell vennem, tehát valószínű, hogy ezt a félötös meccset nem tudom megnézni, mert akkor lesz. Majd ugye hétfőn meg tudjuk nézni délután az Zalaegerszeget, mert ugye a jó időpontra tették, hogy ugye hétfőn lesz a Ferencváros elleni mérkőzés 17:30-kor. Uh-huh. Ez a Zalaegerszegen, hát majd követem így a televízión keresztül, tehát a helyszínen nem fogok valószínű, hogy kimenni.
0: Így van egyébként, még annyit, hogyha már szóba került, és éppen a Fradi továbbjutása, a következő a Trabzonspor egyébként, érdekes lesz az a meccs is, a Fradi továbbjutása miatt elhalasztották a Honvéd elleni meccset, az meg majd valamikor később lesz, úgyhogy mindenféleképpen annyi sportesemény van ma, és nem csak itthon, hanem külföldön is, hogy azért érdemes, van, aki itt követi, ott követi, akár összefoglalókat, mint én is inkább. De hát azért sportban nincsen hiány. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt, és akkor hát hajrá mindenkinek. Jó?
1: Így van.
0: Köszönöm.
1: Minden jót kívánok.
0: Én is. Viszont hallásra. Hát akkor meglátjuk, hogy mit hoz a jövő ezügyben is, meg hát a sorsolás.

0: fél tíz múlt egy perccel, hát picit úgy nézem, hogy csúszik a sorsolás, mert Popovics László nem tudta még fölvenni a telefont, de hát addig azért leforgattunk egy nagyszerű számot, már csak azért is, mert 1969-ben a Woodstock Fesztivál megkezdődött, éppen augusztus 15-én, hát a fellépők, hát néhányat elsorok, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jennifer Airplane és Joe Cocker. Egyébként körülbelül 1.400.000 embert vonzott oda a Woodstocki fesztivál. Hát az fantasztikus volt, és ahhoz képest, hogy mennyien voltak, hát hogy mondjam, finoman fogalmazva, nem volt annyi zűr, és mindenki értse ezt, ahogy akarja, mint más fesztiválokon. Hát beleértem most egy kicsit az idei Szigetet is, ami nagyon jól sikerült, de azért itt is volt elvitel, drog, stb. Stb. Érdekes módon az 1.400.000 embernél hát nem találtak annyi balhét, mint amennyit a későbbiekben a fesztiválokon. És akkor jöjjön az egyik legismertebb akkori fesztiváldal, ami mindig ma is forog, Joe Cockertől.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Popovics László tudja a legjobban, hogy nem szoktam lekeverni számokat, és megígérem, hogy Joe Cockert vissza fogom tenni, de hát mondtam, hogy hivatalos templomi elfoglaltsága miatt Esztergomban van Popovics Laci. Úgyhogy mindenféleképpen nagyon gyorsan meg fogjuk ejteni a sorsolást. Halló, halló, remélem jól halljuk egymást ilyen távolból is. Halló, szia, szia!
1: Szia, Dombi, jól hallok, remélem, hogy fordítva is igaz, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Én is üdvözöllek. Hát akkor legalább most csendes helyen vagy. Én annyit elárultam, hogy templomi kötelezettségednek és munkádnak teszel eleget Esztergomban, de hát akkor én is meggyorsítom egy kicsit a sorsolást azzal, hogy a múlt heti Paks Kispest találkozót 2-2 lett, és ezt heten eltalálták. Én most, hogy ne veszakoljunk sokáig, mondok mindenféle országokat, és akkor te a kiesőt mondd, jó?
1: Jó.
0: A kiesőt. Tehát akkor kezdjük a kettőt azzal, hogy melyik legyen a kieső, Irán vagy Peru?
1: Mondhatod, hogy a kiesőt mondjam, közben kiesett egy kábelé az obozból, amit szerelek, nagyon jó volt, életszerű.
0: Irán vagy Peru, melyik a kieső? Kiesett Irán, maradt Peru. Jó, akkor jön a következő kieső. Kolumbia vagy Mongólia?
1: Kolumbia.
0: Kolumbia kiesett. Tehát akkor eddig most itt van Peru, és itt van Mongólia. Akkor jön a következő. Azt mondja, hogy Indonézia vagy pedig Számoa?
1: Senki Számoa.
0: Akkor maradt egy Indonézia, és akkor most akkor maradt egy Számoa, ugye? Hát akkor kezdjük előről, mert
1: nem,
0: akkor itt...
1: Nem, a Számoa maradt, esett ki.
0: Tessék?
1: A Számoa esett ki.
0: Ja, Számoa esett ki, akkor maradt Indonézia. Akkor ezek szerint benn van nekünk Indonézia, Peru, Mongólia, ugye?
1: Eltűnt a hangom,
0: de... Na, itt az én hangom. Itt van. Tehát akkor itt vagyunk Peruval, Kolumbiával, és Mongóliával, és akkor Indonéziával, és akkor mi legyen, kezdjük előről, Irán vagy...
1: Az kiesett.
0: Peru, vagy pedig Jordánia.
1: Legyen mondjuk a kieső Peru.
0: Kieső Peru, igen. Hát akkor menjünk tovább, most akkor, tehát akkor Peru kiesett, Irán kiesett, Kolumbia kiesett, Mongólia bennmaradt. Na most akkor mi legyen? Ugye most már Indonézia kiesett, ja nem, az bennmaradt, Indonézia bennmaradt, na akkor mi legyen, Mongólia vagy Indonézia?
1: Essen ki, mondjuk Mongólia.
0: Kiesett.
1: Maradjon Indonézia.
0: Maradt Indonézia, és akkor ketten vannak az üstben, mert Számoa is kiesett. Akkor Indonézia legyen, vagy pedig Japán.
1: Jó kérdés. Essen ki, mondjuk Indonézia, és maradjon bent Japán.
0: Indonézia kiesett, és bennmaradt Japán. Gratulálni fogunk, majd elmondom mindjárt azt is, hogy ki honnan jelentkezett. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, jó munkát kívánok, vigyázzatok magatokra. Az én hangom az nem szokott elmenni legfeljebb a közvetítő kocsié. Hát akkor ez
1: hát,
0: van.
1: Hát igazából a vonal, ugye, hát nem titok, hogy az Esztergom Bazilikában vagyok, Bíboroskinál, mi se készülődik 10:30-től, és ennek hangtechnikai beállását csinálom éppen.
0: Akkor én csak azt tudom mondani, hogy mielőtt elkezded a nagymisét, akkor előtte azért most nem mondom azt, hogy mondj el végül egy mi atyánkot, de azért egy Istenem segíts, az most belefér függetlenül attól, hogy ki hívő, ki nem hívő. Rendben?
1: Ha most jól is jönne, igen, köszönöm szépen, elmondok valami ilyesmit hamarosan.
0: Jó, akkor köszönöm, még egyszer vigyázzatok magatokra, és bármi van, és akkor a misét figyeld, és ne a rádiót hallgasd ezúttal. Szervusz, szia, szia, minden jót! És akkor drága jó hallgatók, ahogy ismertem, a Woodstocki Fesztivál, ugye 1969. augusztus 15, és akkor a sorsolás kedvéért mindjárt akkor reforgatom Joe Cockert, Unchain My Heart, vagyis szakíts

Kovács Gábor volt, aki eltalálta, és Irán Ibolya volt Stuttgartból. Hát akkor ez van. Gratulálunk még egyszer, ezt természetesen majd meg fogom tenni, és ami a továbbiakat illeti, akkor ahogy mondtam, haladunk szépen, és 10 óra előtt néhány perccel természetesen Károly Józsival egy kicsit megvitatjuk a dolgot, és aki nem hallotta volna, olyan 10:45-11 körül a tűzijáték történetét elmondom két részben, mert olyan hosszú és évezredes múltra tekint vissza, hogy azért, mert mindig elmondta Bétót László kollégám, hogy ez egy zenés rádió, hogy egyfolytában ne csak a rizsa szóljon, hanem azért közte legyen jó zene is. 11-kor Dénes, 11:42-kor pedig Szent Miklósi János, amikor már gratulálni is tudok neki. És akkor megyünk tovább, ahogy ígértem, és ahogy elkezdtem az előbb Joe Cockerrel.

0: Két-három perc múlva, inkább két perc múlva lesz. 3:40, két tippet kaptam már telefonon, méghozzá a Szamos Marcipán egyik üzletéből Petra és Adri tippelt, 1-1-et Petra, Adri pedig 2-1-et, tehát Újpest győzelmeket. Úgyhogy várom ezügyben is természetesen a telefonokat.
1: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
2: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
1: Minden szerdán este 18.

0: telefonált az előbb Sárkány Feri is. Hát nem mondom, hogy meglepő, de érdekes tippet mondott. Szerinte az MTK fog győzni 3-0-ra.
1: Poptarisznya.hu. Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
0: Méghozzá Szűcs Juditot.

Hát a következő napokban, talán hétfőn, kedden lesz egy kis enyhülés, de hát ebben a hőségben még sokáig lesz részünk, úgyhogy nem véletlen, hogy Fenyő Miki is az angyalföldi pálmafákat hozta szóba.

0: Egészen pontosan 10 óra van, kedves hallgatók, és akkor, ahogy a korábbiakban mondtam, és ahogy minden héten ez így történik, itt van velünk állandó szakértőnk Károly Józsi. Szervusz, halló, halló, remélem jól halljuk egymást.
1: Szervusz Gábor, és üdvözlöm az összes kedves hallgatók.
0: Ezek szerint az irodában vagy, mert nagyszerű. Igen, a vétel. Jó. Hát itt a korábbiakban már azért jó néhány dolgot elmeséltem, illetve elmeséltünk. Hát kezdjük azzal, ez egy kicsikét álkérdés, hogy vajon miért halasztották el a Fradi Kispest meccset?
1: Hát ugye a nemzetközi szereplés miatt halasztották el, a Ferencváros további jutott a play-offba, a Trabzonspor ellen fog játszani a török csapat ellen, akivel amúgy különben nem is olyan rég, egy pár évvel már játszott egy párharcot, a Európa Liga csoport, akkor még nem liga fázis volt, hanem csoportkör. Ugye ez egy ilyen elhíresült csoportkör volt, mert a Zvezda volt benne, a Monaco és a Trabzon. Egy nagyon éles csoport volt, amit sikerült a Ferencvárosnak megnyernie. Nagyon nagy eredmény volt, és nagyon emlékezetes mérkőzések voltak. És most megint a Trabzonnal hozta össze a jó sors. A sorsnak a pintora az, hogyha a Ferencváros kiesett volna a lengyel második ellen, akkor viszont a Monaco az akkori másik csoport ellen jutott volna a Ferencváros útjában. Nem lett volna az se könnyű, sőt, az talán még egy kicsit nehezebb
0: mérkőzés
1: lett volna.
0: Na de hát most itt vagyunk, és hát ugye megvan a Gondik Zabzse, és utána még megírták itt össze-vissza, hát nem tudom mennyi, nem láttam róla a képeket, de hogy itt megtámadták a Fradi szurkolókat Zabzséből. Na de hát ez nagy balhé volt?
1: Hát egy aljas támadás volt szerintem, mert ugye általában ezekkel a szurkolói összecsapásokkal nekem annyiban nem szokott bajom lenni, amikor előre leegyeztetnek, előre megállapítják, a Ferencváros táborral a huligánt az úgy szokták csinálni, hogy előre egyeztet a külföldön van, vagy hogyha Budapesten ez a találkozó, megállapodnak egy létszámban, mondjuk 25 vagy 30 fő, 30 fő ellen, és akkor összecsapnak. Ez az ő dolguk, én amúgy is elítélem az erőszakot, de ha ők ezt szeretnék, vagy ezt szeretik, ezt csinálják belőlem nyugodtan, ne veszélyeztessenek másokat, ne törjenek össze a berendezést, csapjanak össze, játsszák le egymás között. Na, ez nem így történt, hanem egy pizzériában a ferencvárosi szurkolók éppen vacsorázni készültek, voltak vagy 20, és 100 maszkos lengyel ultra megszámolta őket. Hát az arányok azok nem voltak ugye kimondottan egyenlőek, vagy mondhatjuk, hogy egyáltalán nem, és szerintem ez így egy aljas támadás volt, főleg úgy, hogy nem csak az a brigád volt benne a 20 főben, akik éppen erre szakosodtak, hanem ott voltak olyan sima szurkolók is, akik távol állnak ettől a verekedéstől, meg ettől az egész helyzettől, úgyhogy ez annyira nem volt.
0: Hát mielőtt még tovább mennénk, először is gratulálok, mert hogy a 2-2-es végeredményt
1: a 2-2-t, igen.
0: De hát nem téged sorsoltak ki, hanem Szent Miklósi Hárost.
1: Nem baj, heten. Neki,
0: egyébként heten találták el, köztük volt egy hölgy is.
1: Gratulálok.
0: No, hát akkor annyiból tudunk tovább menni mindenféleképpen, hogy itt vagyunk ugye ennél, és akkor mielőtt még tovább mennénk, akkor légy szíves, tippeljél egyet, mert hogy én most kinéztem az Újpest MTK találkozót ma délutánra.
1: Újpest MTK? Hát figyelj, én ugye múltkor, tehát ugye azt szokták mondani, hogy a győztes csapaton ne változtatok, én most a győztes eredménye nem változtatok, úgyhogy 2-2 tippelek meg.
0: 2-2, meglátjuk, az M4 közvetíti egyébként a meccset. Na most hát azért erről én a korábbiakban elmondtam, hogy hát megint volt balhé, hát erről te sokkal többet tudsz, hogy itt vagyunk az Újpesttel, és hogyha igaz, hát egyrészt büntetés, mármint pénzbüntetés, de most frankon nem mehetnek be a szurkolók, vagy ellenőrzik őket, csak az MTK mehet be?
1: Hát nem tudom pontosan, hogy a Újpestnél ez most hogy fog zajlani, hogy most kiket engednek be, vagy kiket nem. Az MTK vendégszurkolókba mehetnek be, ugye az Újpestnek ez már a sokadik szurkolói balhéja, és gondolom azért is kaptak eltiltást most erre. Ugye a Ferencvárosnál rendszeresek a szektorbezárások, eddig minden bajnokinkon szektorbezárás volt, én ezt nem is értem, tehát hogy küzdünk azért, hogy minél nézettebb legyen az NB1-es mérkőzés, erre szektorokat zárunk be. Szerintem annyira nem jó dolog, de lehetük rajta a szervezőknek, az MLS-nek. És itt nem olyan kaliberű balhékról beszélünk, ami ami éppen indokolná ezeket a retorziókat, tehát se a Ferencváros nem, de szerintem a Újpestnél se. A Debrecennél is volt egy ilyen most, úgyhogy hát nem tudom, igazából nem akarom minősíteni.
0: Ugye?
1: Nem, mert van egy véleményem, de nem akarom minősíteni a munkát.
0: Pontosan, és ezt mindig meg is beszéljük. Egyébként még annyit, hogy újabb távozó a Fraditól.
1: Igen, most Nuber Zsombor lett bejelentve. Azt hiszem, hogy az Ecoledze is belett jelentve, ott még nincs megadva, vagy hivatalosan nincs megadva, hogy a Szaúd-Arábia klubba a helyszín, ahova költözni fog Elton. A Zsomborról tudtuk már a előző szezon vége óta, hogy valószínűleg távozni fog, nagyon sok megkeresés volt, hogy azért egy nagyon fiatal játékos, 21 éves, van benne perspektíva, külföldön felfigyeltek rá, német klubok érdeklődtek, belga klubok, Hollandiából is volt érdeklődő, és akkor így a játékos a közösen egyeztetve a belga klubra esett a választás, egész jó pénzt kap érte a Ferencváros, ugyanígy a Koledzér is, úgyhogy távozik, de pont most beszélgettünk Korosztály vezérigazgatóval, hogy hál' Istennek, ugye most is olyan jött magyarok szabály, az nem az a hál' Istennek, az olyan még most így van, de hál' Istennek most már úgy néz ki, hogy egész jól tudja így a Nagy Ádám leigazolásával a Ferencváros majd ezt abszolválni, meg mondjuk annyi könnyítés van, hogy tavalyi évben nem számított bele az öt magyar osztabályba a nemzetközi kupa meccseken lejátszott játékpercek, most idén már beleszámít, úgyhogy ezzel lehet egy picit majd variálni, játszani, mert ugye a Ferencvárosnál pályára lépett négy magyar a mostani Górnik Zsámzsa elleni mérkőzésen is, meg párharcokon, meg előtte is, úgyhogy ott is komoly játékperceket gyűjtöttek, úgyhogy talán ez egy picit könnyebbség lesz majd ott a Fradi számára az idejében.
0: Egyébként mindjárt visszatérek még egy pillanatra, csak hát nem csak itt szerződést bontottak Bencével, már Gergényi Bencével az Újpestnél, de hát hogyha már itt vagyunk a Fradinál, hát azért mindig elmondom, és mielőtt még bárki azt mondaná, hogy miért beszélünk mindig csak a Fradiról, hát nem véletlenül beszélünk egyrészt, másrészt pedig a korábbiakban itt az egyik hallgatóval is megbeszéltem, és ő is megerősített, Zalaegerszegről van szó, és a zalaegerszegi 0-5-ről, már mint arról is szó esett, de hogy egyáltalán, most függetlenül a hazai bajnokságtól, de megint csak a nemzetközi porondon egyetlen egy csapat van, a Ferencváros, hát most a Győr az is bajnok csapat, aztán ott tart, ahol tart, és azért nemzetközi porondon nem. De hát nagyon nagy csalódás volt, beszéltünk a múltkor is. Na most hát én a debreceni 5-1-et vagy 1-5-öt azt nem ismerem, és nem is akarom minősíteni, szerinted?
1: Hát igen, tehát hogy azért azt tudtuk, hogy a Köbenhávon egy brutálisan erős csapat, a Dán csapatról beszélgetünk, tudtuk, hogy nagyon erős. Azt hiszem, hogy ez a 8-1 ez azért nem fér bele. A Debrecennek, tehát ugye most kiestek, hanem mondjuk egy 4-1-es összesítéssel, ja. Azt mindenki azt mondja, hogy ez a papírforma tényleg egy jobb csapat a Köbenhávon, de azért jól hangzott kapni két napra, azért az nagyon sok, azért nem volt megfelelő eredmény. A Győr az egy nagyon nagy csalódás, ugye a bajnokok ligájából indulva mindenki a Fradit azzal savazta az elmúlt években, hogy hát könnyű neki, mert a bajnokok ligájából indulva eljut az Európa Ligába, tehát hogy több élete van úgymond idézőjelbe a nemzetközi szezonban, és van lehetőség a botlani, és azért látjuk, hogy most a Győr példája megelőzte, akkor még a konferencia liga plénumban se sikerült magát abszolválni, pedig hát ugye Luxemburg, Jüzland és Leszrapatok voltak a vetélytársai, azért ez egy megoldható, szerintem könnyedén megoldható feladat lett volna, oda kellett volna élni, ez nem jó, hogy nincs, hogy ez így történt, meg hát ugye arról nem beszélve, hogy az országkohez pontokat is csak a Ferencváros gyűjtögeti. Most megnéztük, hogy az európai bajnokságok korrespondjai alapján a magyar bajnokság a 17. helyen áll az európai rangsorban, ami nagyon nagy eredmény, mert ugye a Fradi, mikor elkezdte ezeket az eredményeket hozni, akkor nagyon hátul voltak, de most, hogyha levonnánk a Ferencváros pontjait, amit ő szerzett, és a többi három csapatnak a hosszúja 8 év alatt, amit a többi három csapat volt Magyarország szempontjából szeretni, akkor a 37. helyen
0: igen, igen.
1: A pontja. Úgyhogy azért ez így nagyon, nagyon nem, nincs ez így rendjén, de hát reméljük, hogy akkor ha már idén nem, de akkor jövőre már lassan csatlakozik valamelyik magyar csapat a Ferencváros.
0: Igen, igen. Hát az a lényeg, hogy győzünk, noha Dibusz Dénes azt mondta, hogy most ez a Gónik Zabzse, hogy ez volt a leggyengébb, amit eddig előállítottak.
1: Hát igen, igen, igen, nem is volt. Tehát, hogy azért elnyomta, itt a játékosok is pontosan tudták, hogy mi a tét. Tehát, hogy ez volt a legfontosabb mérkőzés a Ferencvárosi idei, vagy meg a jövő évi idényében. Tehát, hogy ezt ki lehet mondani, tehát, hogy nagyon hosszú, még teljesen az idény elején tartunk, de ki lehet mondani, hogy ez a párharc volt a mérföldkő, vagy a legfontosabb párharc, mert ez hosszú évekre mutatott a Ferencvárosi jövőt. Kapcsolatban most ebben nem szeretnék belemérni, hogy kormányra tesz, és hogy ez milyen hatással van ez a párharc most ezekre a bizonyos külső hozzáállásokra. Tehát, hogy a Ferencváros a sikerrel abszolválta, ez így mindenkinek jó, úgyhogy itt megnyugodhatnak a kedélyek, aztán meglátjuk a következőt. A Trabzon elleni párharc az egy igazából egy habot ortán, mert ugye ha nem jut tovább a Ferencváros, akkor is csoportkörös. Nebik helyten nyilatkozta, hogy de igenis a Ferencváros Európa Ligába fog játszani, tovább fog jutni a Trabzon ellen, örültem nagyon ennek a mondatának, úgyhogy meglátjuk, bár én pont talán a múlt héten osztottam meg a közösségi médiában, amikor Mósz ellen megérkezett a Trabzonporhoz, ugye a stadionban milyen fogadtatásban volt része, és itt hát 40 ezer ember felgyújtotta a stadiont, és úgy örjönget torkolta az egyetlen egy Mószalának a pályán, úgyhogy elképesztő a török szurkolás, de azt gondolom, hogy felszabadultan a Ferencváros van olyan minőségi csapat, hogy borsot tudjon törni a török csapat óra alá. Meglátjuk, én azt mondom, hogy 50-50% az esélye a két csapatnak.
0: Így van. Na erre most nem kérek véleményt, csak a tájékoztatás kedvéért mondom, hogy edzőt tiltott el az MLS, ha már szóba került az MLS, felelmi eljárás. A Boldog Tamást, mert hogy reklamált, mikor a két játékos, Temesvári Attila és Bence ügyében is döntöttek.
1: Ez is olyan biztos ez a dolog.
0: Nagyon.
1: Szabadba vágok, mert hát ugye ráadásul Boldog Tamásnak volt igaza. Tehát, hogy én ezt nem is értem, ezt az egészet.
0: Na hát ezt már tudjuk. Na, mindegy. Egyébként akkor, hogy nem csak foci van a világon, én gondolom figyelemmel kísérted, mert itt majdnem azt mondtam, hogy földön, vízen, levegőben, de hát földön és vízen nagyszerűen teljesítenek az atléták, az úszók, szóval én azt hiszem, annyira büszkék lehetünk ezekre a magyar fiúkra és lányokra, hogy ez a, most idézőjelben mondom, kisország azért olyanokat előz meg itt világcsúcsokkal és mindennel, mint nagyokat, elég csak Milák Kristófra gondolni. Hát szóval félelmetes.
1: Igen, pont egy nagyon jó barátom beszéltem csütörtök este a Fradi meccs után, egy prominens személy, talán a Ferencváros legnagyobb klub elnökének írtam, hogy ez a magyar sport nagy napja, ugye a szünetben volt a 400-100 méteres gyorsváltónak a döntője, amit megnéztem.
0: Igen.
1: Hát elképesztő teljesítményt nyújtottak a fiúk. Kós Hubert, tényleg Milák Kristóf volt. A félelmetes, de hát ugyanúgy ott voltak a többiek is, ugye a Sebastian is, meg a német is, és nagyszerű teljesítményt nyújtanak, de hát a vizes VB az elképesztő magyar sikerekkel zajlik, ezt látjuk, és olyan büszke tud lenni rá, hogy az ember, hogy ebből a kis országból ilyen úszok szerepelhetnek ezen az Európa-bajnokságon, és újra megmutathatják, hogy milyen is ez a magyar virtus. Azért Milák Kristóf azért nagyon mérő jön vissza, és most látszik, hogy újra élvezi az úszást, újra remek eredményeket ér el. Ugye a 100 pillangón is 3000-del maradt el a világ szúrtól, azóta nyilatkozottam, hogy mi lenne, ha még ezt
0: tennék. Igen, ezt mondtam én is.
1: Ezen jót mosolyogtam, de hát az atlétikai világeseményen is nagyszerű eredmények születnek, úgyhogy tényleg mindenhol zajlanak a sportesemények, és mindenhol csak a magyar sikereket halljuk. Visszhangosak a magyar sikerektől, a stadionos, meg a csarnokok, meg a utodást.
0: Így van. Jó, hát...
1: sajtó.
0: Na hát akkor mindenféleképpen nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál, és akkor zárásképpen annyit, hogy jövő hét csütörtökön, mikor van a Fradi következő meccse? Foci.
1: Igen, csütörtökön jártunk, úgyhogy...
0: Kint vagy itthon?
1: kérkezzünk Törökországba, és itthon lesz a visszavágó.
0: Hát erre szoktuk azt mondani, hogy azért mindenféleképpen ez így jobb, mint hogyha fordítva lenne. Meglátjuk, és akkor a többieknek sok szerencsét, és nem mondom azt, hogy ilyen vidám dologgal zárunk, de biztos te is olvastad, hogy a harmadik osztályból szembi háromból a Dunaújvárost kizárták. Nem tudnak focizni, nem tudnak teljesíteni, nincs pénz, pedig egykor azért a Dunaújvárosnak volt múltja a magyar
1: futballban. Igen, olyan csapata volt, igen.
0: Hát sajnos.
1: Kököli Attila, lengyel.
0: Ez az. Tehát, az
1: Egervári volt az edző, hát azért az egy nagyon nagy csapat.
0: Hát zajlik az élet, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Szervusz Józsi, nagyon szépen köszönöm még egyszer,
1: hogy itt voltál. Kellemes éjszakát, Gábor, neked és az összes kedves valamit.
0: Hajrá!

Na hát akkor menjünk tovább, drága jó hallgatók. Már csak azért is, mert említettem a tűzijátékot, és mindenféleképpen szóba kell hozni, hogy más lesz az idén az augusztus 20-ai ünnepség Budapesten 10 helyszínnel, sok-sok programmal, de hát mindenféleképpen azt hozzá kell tenni, hogy a sok-sok program mellett, vagy helyett, vagy közben, nem tudom, hogy fogalmazza meg egészen pontosan, a tűzijátékot ugye mindenki várja, nagyon sokan nem, de hát most ez nem vita tárgya, hogy kell vagy nem kell, hanem sokkal inkább az a vita tárgya, hogy milyen legyen a tűzijáték. Nagyon-nagyon sok volt ezzel kapcsolatban a megnyilvánulás. Minden esetre a megszokottnál röviden mindössze 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten, amely egy félórás audiovizuális show részeként kap helyet. Hát a nemzeti ünnephez kapcsolódó programokat 10 fővárosi helyszínen rendezik meg. Hát mindenféleképpen 10 perces tűzijáték. Hát van, akinek ez jó, van, akinek nem jó, de mondom, ez egy másik műsor témája, hogy ez ki akarta így, és ki nem így akarta így. De azt hozzáteszem, hogy programok vannak a Margit szigeten, a Dunaparton, a Műegyetem mellett, Parlament, Szabadságtér, Várkert, Ízek utcája, Városliget, Szent István tér, szóval nagyon-nagyon-nagyon sok felé, és a program 20-án már 8 órakor reggel elkezdődik. Na nem sorolom tovább, de akkor maradjunk a tűzijátéknál, mert én ugye megígértem, hogy mi mindenről beszélünk itt. Előzetesen annyit, hogy hát Magyarországon Mátyás király pozsonyi koronázásakor is volt például tűzijáték, meg a szocializmusban is, hát majd erről azért beszélünk, de és ahogy említettem, az első 1456 Mátyás király és aragóniai Beatrix esküvője, de hát akkor kezdjük azzal, hogy állítólag először Kínában használtak tűzijátékhoz dolgokat, de mindenféleképpen hozzátartozik, hogy állítólag kb. 2000 évvel ezelőtt a legenda szerint felfedezése és feltalálása véletlenül történt egy kínai szakács konyhájában, aki történetesen szenetként és salétromot kevert össze, ami aztán begyulladt és elégett. Később ezt a keveréket beletette egy bambuszcsőbe, belepréselte, megrázta, nem tudom, mit csinált vele, aztán ez felrobbant. De hát más források szerint a tűzijáték felfedezése már a 9. század folyamán is megvolt. Aztán a kínai emberek minden év április 18-án ünneplik a petárda feltalálását, már vagy 1000 évvel ezelőtt kezdődött ez a petárdázás. És egyes források szerint, írásos források szerint, a 13. században Marco Polo is szállított puskaport Kínából Európába, hát bár néhány forrás szerint kereskedők is szállítottak fekete lőport Európába a kereskedelmi útvonalakon. Európában a fekete lőport elsősorban katonai célokra használták, fegyverekhez, az első rakétákhoz, és az olaszok voltak, akik ilyesmit használtak először tűzijáték gyártáshoz. Egyébként az angolokat is magával ragadta és lenyűgözte a tűzijáték, nagyon népszerű lett. Első Erzsébet királyné uralkodása alatt volt ez az időszak először, aztán Shakespeare is említést tesz műveiben a tűzijátékról. A királynő annyira élvezte a tűzijátékot, hogy ő maga hozta létre a Fire Master of England mesterséget, hát ami tűzmesterséget jelent leginkább, és második Jakab király annyira elégedett volt a tűzijátékkal az ünnepi megkoronázási ceremónián, hogy a tűzmestert lovaggá ütötte. Hát szóval én azt hiszem, hogy ez az elég nagyon-nagyon régi dolog, hát azért többet érdemel, mint amennyit sokszor kapott, mert volt, amikor tiltották, volt, amikor nem. Egyébként, hogyha már haza évezekre is evezünk, a tűzijátékozás modernkori történetében az 1946-os évszám volt kiemelkedő jelentőségű. Ekkor ugyanis Magyarországon betiltották a magántűzijátékozást, és ez az állapot 1993-ban szűnt meg, amikor újból megindult a hazai tűzijáték kultúra fellendülése. Hát szóval itt nagyon-nagyon-nagyon sok minden van, és hát mindenféleképpen ez mindenféleképpen, hogy úgy mondjam, finoman említést érdemel, már csak azért is, mert
még egyszer mondom, hogy az idei az mindösszesen 10 perces lesz. Van, aki azt mondja, hogy úgyis unta végignézni, valaki pedig azt mondja, hogy sok minden hülyeségre már, bocsánat, költünk pénzt, miért spórolunk a tűzijátékon, de hát ez, hát úgy félig meddig idézőjelbe szólva, ez már hát politikai kérdés is, de hát akkor ez egy másik műsor témája. Természetesen azért azt is el fogom mondani mindjárt, hogy például Budavár visszafoglalásakor is volt tűzijáték, meg a Horthy korszakban mi volt, meg a szocializmusban milyen tűzijátékok voltak. Úgyhogy ezt is kisvártatva mondom.

Na, menjünk akkor egy kicsit tovább a tűzi játékkal, mert hogy hát itt van sok-sok érdekesség. Hát ahogy említettem, hogy nálunk ugye Mátyás király esküvőjén volt először tűzi játék, és hát aztán például 1608-ban második Mátyás pozsonyi koronázásakor akkor is volt ökörsütés, pénzszórás és egyéb látványosságok, meg hát tűzi játék, és a 18. század végén különösen híresek voltak Eszterházi Miklós herceg tűzi játékai, de második Lipót 1790-es évi budai koronázása is emlékezetes pirotechnikai bemutatóval szolgált. Úgyhogy azt is nagyon sokan megnézték. Hát aztán 1949. augusztus 20-án minden korábbinál nagyobb ünnepséget rendeztek, mert hogy akkor volt, hát talán már nem nagyon emlékszünk rá, de akkor léteztek úgynevezett világifjúsági találkozót, és akkor hát 49 az eseményt ezúttal ezt tette nemzetközivé, a rendszer legnagyobb ünnepe azonban április 4-e lett. Így aztán 1952 után csak ezen alapon rendeztek tűzi játékot, és hát azért ez nagyon-nagyon érdekes volt később, mert augusztus 20-át ezt a tűzi játékot a Kádár rendszer újította föl. Először 1966-ban rendezték meg újra, aztán jött a többi, és hát minden esetre az augusztus 20-ai ünnepnek a tartalma egyébként a szent jelző nélkül emlegetett István királyra és a korszak jellegzetes évfordulóira beszélt, illetve hát hajazott. 1970-ben például a hajófelvonulás élőképei Lenin születésének 100. évfordulójára emlékeztek, este viszont már István király születésének 1000. évfordulóját tisztelték meg a látványosságot. Aztán akartak tűzi játékot Sztálin elvtárs 70. születésnapjára is. Na jó, hát ebből aztán nem lett semmi, de amiből lett, és ezt mindenféleképpen el akartam mondani, hogy 1772. július 27-én volt tűzi játék, és hát Sándor Lipót főherceg is, lelkes művelője volt a pirotechnikának, Magyarország nádora, aki 1795 nyarán első Ferenc és felesége Amália tiszteletére rendezett tűzi játékot, és a következő éppen augusztus 15-e, mint most, 1809 a dátum, és ekkor Győrben ünnepelte Napóleon 40. születésnapját, méghozzá tűzi játékkal. Hát ugye, ki gondolta volna? Hát aztán volt itt azért még, hogyha már itt említettem a szocializmus tűzi játékait is, mert hogy a háború után hát szegénység volt, és hát itt jó propaganda szünetet jelentett, amikor 48. augusztus 20-án megrendezték a tűzi játékot. Már Szent István napi körmenetet sem lehetett rendezni,

1848-49-es szabadságharc idején is használtak rakétákat, és Görgei Artúr seregében is volt egy ilyen tűzijátékra emlékeztető röppentyűs csapat, tűzmester is volt, és föllőtték a rakétákat, és méghozzá Bem József is használt ilyen tűzijátékra emlékeztető rakétákat, amelyet a napóleoni háborúk idején ismert meg. És 1849. márciusában Kossuth Lajos Irinyi János, a kiváló vegyészt és pirotechnikust, hát azt tudják, a biztonsági gyufagyújtó fácska feltalálója, a Nagyváradon felállítandó lőportjár igazgatójává nevezte ki. És, mint Kossuth Lajos mondta, semmi sem okoz nagyobb gondot a kormánynak, mint a lőszerről való gondoskodás, és ebből aztán természetesen kinőtte magát a tűzijáték is. Hát szóval, kérem szépen, én azt hiszem, hogy ezt a varázslatot, én most csak a saját véleményemet mondom el, hogy akár a helyszínről nézni, akár televízióban nézni, akár valahonnan, ahonnan látni az égi látványosságot. Azért, hát sok minden más van, és csak azt tudom mondani, nem akarom idézni azt a kollégát, aki filozófus is, aki azt mondta, és ezért mertem mártorkodtam állítani az előbb, hogy annyi sok hülyeségre, felesleges dologra költjük a milliókat, és esetleg milliárdokat, miközben a tűzijátéktól pedig sajnáljuk.

Hát várom még a stuttgarti telefont, de mindenféleképpen megyünk tovább. Kaptam, hova tettem? Igen, ide fölírtam. Kaptam két újabb tippet, mármint a ma délutáni Újpest MTK mérkőzésre. Azt mondja, hogy Tündi és Gergő Offotért 1-2, tehát Újpest MTK, Gyöngyi pedig 2-0. Hát úgy látszik, az Offotérten belül is megoszlanak a vélemények, ami pedig hát az évfordulókat illeti. Én azt hiszem, hogy nem kell senkit bemutatni. Itt van 1958. augusztus 16-a, és megszületik ez a nagyszerű, fantasztikus énekesnő, akinek a rendes neve, pontosabban a születési neve, Louise Ciccone, de hát Madonna, és hát többszörös Golden Globe-díjas, Grammy-díjas énekesnő, mindenféleképpen említésre méltó, csodálatos életműve, vannak gyermekei is, testvérei is, házastársa pedig 2000 és 2008 között Guy Ritchie volt, aztán pedig Sean Penn, tehát maradt a zenében akkor is, és maradunk mi is Madonnával itt a stúdióban. Hello.

0: Ennek úgy nagyon rendesen vége lett, és akkor köszönöm szépen a stuttgarti telefont. A vonalban Csernák István, halló, halló, szervusz, szép jó napot!
1: Szép jó napot, Budapestre! Megelőzté a, ugye jobbról a Madonna születésnapjával, különben egyébként sokan azt hiszik, vagy mindenki vajon azt hiszi, hogy ez egy művésznév, és egyébként tényleg így hívják.
0: Így van.
1: Egész pontosan Madonna Luise Veronica Ciccone.
0: Igen,
1: ez az,
0: igen.
1: Az igazi polgári neve.
0: Uh-huh, ez az.
1: Mondjuk szívesen hallgatom, meg tetszik a zenéje. Mondjuk ezt a dalt viszont szívesebben hallom a Don McLean-től, az originált.
0: Ja, hát igen, igen, az eredeti változatot. Na hát talán a legismertebb, de hát szóval mindenféleképpen gratuláljunk Ibolyának, mert hogy ő is eltalálta a múlt heti 2-2-es meccset, de hát nem őt sorsolta ki Popovics Laci, úgyhogy attól még a gratuláció jár neki is mindenféleképpen. És akkor mielőtt tovább mennénk, akkor azért szeretném tudni a ti tippjeiteket is, hogy akkor most erre a ma délutáni Újpest MTK mérkőzésre mit tippeltek?
1: Már is mondtam, Ibolya marad a 2-2-nél.
0: Igen, ez már nagyon sok helyen bevált, igen.
1: Én meg tippelek 0-2, tehát 2-2
0: MTK győzelem. MTK győzelem. Érdekes meccs lesz mindenféleképpen, ahogy itt a korábbiakban elmeséltem, vagy elmeséltük, hogy itt szektorbezárás van, meg pénzbüntetés, meg minden, de hát ez egy másik téma, ez egy nagy marhaság. Na, és akkor nálatok a német fociban most szünet, meccsek, mi újság?
1: Még böjtölünk.
0: Még böjt van.
1: Hát végül is a másodosztály már megy, de hát a, ugye hát beszúgat az első osztályú, sőt nemzetközi porondon is szerepelni fogunk, úgyhogy még, tehát még két, augusztus 28, két hét, ugye?
0: Igen, hát, igen, igen.
1: Egyébként Don McLean-re visszatérve, American Pie, ugye hát tehát az oka, hogy írta ezt a számot, ez Buddy Holly és Richie Valensnek a halála volt, hogy
0: ja.
1: The Day the Music Die.
0: Értem.
1: Különben valamikor 1960-ban írta, és évekkel később lett kiadva a lemez, és hát egy nagy siker lett.
0: Persze, persze.
1: Most a sikerekről még annyit, hogy ugye Woodstockról beszéltél, azzal ki szeretnének egészíteni. Ugye hát a Woodstock Fesztiválnak $1,600,000 volt a bevétele.
0: Igen.
1: A probléma az volt, viszont a kiadás az $3,100,000 volt. Tehát egy hatalmas veszteség volt. Annyi volt a szerencse, hogy a rendező cég egyik alapítójának tehetős volt a családja, és azok kivasalták ezt a másfél millió buktát, legalábbis átmenetileg. És úgy vették be a fiúk a kanyar, hogy 1970-ben megfilmesítették. Tehát egy dokumentumfilm készült róla, ami úgymond újabb $600,000 került, viszont 60 milliót játszott be a film. Tehát második nekifutásra csak bevették a kanyart a fiúk. Itt vagy, Gábor?
0: Itt vagyok, csak mint nem tudom, egy pillanatra némaság volt, fogalmam sincs, hogy miért, de hát ahogy... Ahogy Popovics Laci mondta, itt vonalasok vannak, és akkor erről nem mi tehetünk.
1: Ja, nem tudom, mi volt hallható, tehát hogy gyakorlatilag...
0: Hát én hallottalak téged, csak utána, amikor én szólaltam, akartam megszólalni, akkor egy pillanatra nem. Hát minden esetre ott tartottunk, hogy mennyi volt, mondd el még egyszer a bevétel meg a kiadás.
1: Na, még egyszer a bevétel $1,600,000 volt.
0: Atyas
1: a kiadás Isten. Viszont $3,100,000. A szerencse az volt, hogy a rendező cégnek az egyik alapítójának a családja az tehetős volt, és ők kivasalták átmenetileg ezt a másfél millió dolláros buktát. És mikor 1970-ben megfilmesítették a Woodstockot, tehát egy dokumentumfilm készült róla, az a film viszont $60 millió hozott a kasszába, tehát gyakorlatilag így második nekifutásra bevették a srácok a kanyart.
0: Igen, egyébként én nem véletlenül mondtam, mert olvastam sok mindent, nem most, hát máskor is, régebben is róla, hogy hát ott tényleg 1,400,000, és mármint a látogatók száma, és nem volt annyi balhé, mint a későbbi, meg akár mondhatom a mostani fesztiválokon. Jól emlékszem? Talán.
1: Végül is az rendezvénynek a jelszava az volt, hogy 3 nap szeretet és béke.
0: Így van.
1: Ebben a címszóval indult az egész, és És érdekes módon a közönség úgymond hallgatott is a rendezőségre, ami manapság ugyancsak nem divat már.
0: Hát egyáltalán nem divat. Meg hát mindenféleképpen én a korábbiakban itt meséltem a foci meccseken kitört balhékról, meg minden. Hát azért már szó volt régebben is, egyszer-kétszer beszéltünk erről, de a német foci meccseken, a Bundesligában, ott is azért elő-elő fordulnak ilyen dolgok, szóval nem tudom.
1: Hát elő szokott fordulni, hát hogyha most, tehát úgymond a rivális csapatok, akik hát ugye nem ellenfelek, hanem ellenségek, vannak ilyen konkurenciák, ugye például, tudom én, Schalke és Dortmund mind a kettő vidéket magának szeretné birtokolni, ott szokott előfordulni, akkor a Frankfurtnak vannak egy ilyen úgynevezett kemény mag, hát az a vakán, hova mennek, ott amelyik városból ők vendég szerepelnek, Eintracht Frankfurt, ott a meccset nyugodtan átmehetsz a piros lámpán, meg csinálsz bármit, mert az összes rendőr a stadionban van.
0: Így van, így van, hát ez van. Na jó, hát akkor körülbelül ennyit, és akkor engedelmeddel, ha már ilyen jól visszatértünk a Woodstockra, akkor én a Janis Joplinnak fogom az egyik számát leforgatni, és akkor ezzel így meg is egyeztünk, és akkor csak azt tudom mondani, hogy itt még mindig forróság van, nem tudom, ti már tűzhelyeztek-e odakint.
1: Itt egy picit le fog hűlni a jövő héten, tehát vasárnapja mondja a viharokat.
0: Aha,
1: és állítólag, akkor egy picit enyhülni, hát 24 fok, 26 fok. Hogy?
0: Igen, én is ezt mondom, hogy enyhülni 24-26, itt nálunk viszont összesen egy-két nap lesz, de akkor is majdnem 30 inkább.
1: Én szerintem a hét közepére oda fog érni ilyen esős idő, és ilyen 20 közepe.
0: Hát akkor jó, mint meteorológus jóslat, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Jó, hát akkor is már nagyon szépen köszönöm, hogy ismét tudtunk beszélni, és a jövő héten mindenféleképpen találkozunk. Rendben?
1: Rendben, úgy lesz, Gábor.
0: Köszönöm, szervusz, minden jót.
1: Viszlátásra, Gábor, kellemes hétvégét neked és hallgatóknak is.
0: Mindenkinek. És akkor következik Woodstock egyik fellépője, Janis Joplin.

0: Egy kicsivel elmúlt 11 óra, kedves hallgatók, de már is itt van a vonalban Kubát Dénes. Szervusz Dénes, halló, halló.
1: Szervusz Gábor, üdvözöllek, tisztelettel, szép jó napot kívánok is a rádió hallgatóinak.
0: Mit szólsz a focihoz és a kupa szerepléshez?
1: Hát összességében a kupa szereplésekről ugye hál' Istennek, hogy legalább egy csapatunk talpon maradt. A másik két csapatról, a Debrecen, illetve a Győr, hát mondok egy kemény dolgot, ott semmiféle csapatot nem láttam.
0: Ugye?
1: Magyar részről.
0: Így van.
1: Nem az én, mert rossz volt a felem egész hétig, hanem egy barvalmas játékfelfogás, küzdelem, semmi. Ugye a Debrecen 50. percben 1-1-re állt. És innét hogy lett 5-1?
0: Hát ez az.
1: Ezt látni kellett, de akkor sem biztos, hogy okosabb lett tőle az ember. Hát a Győrről nem beszélem el, hogy ott milyen problémák vannak, mert egy fél csapatra való sérült van, legalább ugyanennyi játékos távozott. Na most a mexikói edzőnek volt valahol olyan nyilatkozata, hogy ő meg volt elégedve. Hát kérem szépen, lelke rá.
0: Érdekes.
1: Meg volt elégedve.
0: Igen.
1: Lehet.
0: Hát igen.
1: Lehet, hogy Mexikóban előtték volna. Ugyan ott azért használtak már fegyvert labdarúgó mérkőzésen.
0: Hát így van.
1: A honvéd mérkőzés az egy érdekes dolog. Én előre valahogy tartottam attól, hogy nem pazarlom rá az időmet, és helyette ugye volt atlétika, volt úszás, ha magát a honvéd mérkőzést fölvettem, de kaptam egy váratlanul szinte élő közvetítést, mert Belecsó Újfalúból feljött Szentmihós úr, és este még a vonat indulása előtt felhívott telefonon, hogy mit szólok hozzá. Na most itt elég sok mindenről beszéltek, de a Honvéd ugye vezet, majd a 78. percben történt egy érdekes dolog, egy 11-es, amivel hát a 11-es maga tényét a Vasas nem rúgta be, mert kivétve a kapus, de a Vasas játékos pattant, aki belúgta. De mi volt az érdekesség? Előtte egy fél perccel, vagy egy perccel egy honvéd támadás van, és a Vasas 16-os a vonalánál csúnyán felvágják a honvéd játékos.
0: Igen.
1: A eseménynek háttal levő játékvezető nem látja. Hát, de akkor mit pislogott a partjelző? A partjelző is el volt fordulva.
0: Igen.
1: Ma már elég könnyű kapcsolatba kerülni, vagy ott van a VAR, hogy hoppá, hát azért előtte volt itt szabadrugás, kisfajtás. Meg kellett volna nézni. Na mindegy, de sajnálom, de én rövid kis házi összefoglalót csináltam a mérkőzésből, és hát ha most véletlenül ugye a Honvéd nyeri meg, akkor nem a Vasast olvassuk első helyen, hanem a Honvédnak a nevét.
0: Igen, igen.
1: Hát azt hiszem, hogy ilyen mennyiségű sportáradat, ami az utóbbi bő két hónapban árul az ember, árul az emberekbe, labdajátékok, itt vanunk az úszó és az atlétikai Európa bajnokságon. Hát Gábor, az úszásról én körülbelül, ahogy megszámoltam eddig, 20 számba voltunk döntőbe.
0: Igen.
1: Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ez a teljesítmény túlszárnyalja a várakozást. Mert ez nem akármilyen teljesítmény. Ugye szépen szereztünk eddig is aranyérmet, először bronz, beleveszik ugye a nyíltvízi úszó teljesítményt. Azt hiszem, az is egy érdekes dolog volt, Gábor, hogy ahány nap, minden nap magyar sportoló állt az arany, ezüst vagy a bronzérmet szerzési
0: igen, igen.
1: Helyen.
0: És ráadásul például Milák Kristóf másfél órán belül nyert két aranyérmet.
1: Így van, és azért érdekes, hogy gyakori szóhasználat lett most nála, hogy mit tud ez a pari. Hát igen, hogy hol, milyen körülmények között készült fel, vagy készült fel erre a versenyre, hát az lehet, hogy majd valamikor egyszer ki fog derülni, de minden esetre hiába lett leírva nagyon sokszor, de úgy néz ki, hogy mégis nem üdüléssel töltötte
0: valószínűleg
1: a szabad idejét. Csak hát gratulálni lehet neki. Hát itt van az atlétikai Európa bajnokság. Én úgy gondolom, hogy ekkora fölénnyel nyerni aranyérmet, hát ugye a Bence 84-25.
0: Igen.
1: A következő versenyző 81-30, tehát 2 méter 95 centi. Na majd jön a harmadik helyezett, aki 79-49. Hát ettől Bence több mint 4 méterre volt jobb. És ami lófetlenül meg kell említeni, hogy volt itt egy másik magyar versenyző is, egy fiatal reménység, ugye Szabados Ármina, jól mondom a nevét, ő a 8. helyen végzett. De azért a döntőbe helytállt a Kozák utca, a Molnár Attila, és azért lefelejtsük el, hogy a Molnár Attila mellett volt itt még egy magyar.
0: Bizony.
1: A döntőbe, az Enyingi Patrik, aki valamikor labdarúgó volt.
0: Így igaz.
1: Azért elég érdekes dolog. Vagy akár Takács Boglárka, vagy Csendelki Dániel, aki a hármas ugrásban, azért szerencsére nem egy-egy sportágra tudunk csak koncentrálni, hanem van több olyan is, amiben, és még azért nem futott le az atlétikai Európa-bajnokság, még elképzelhető, hogy fogunk érmes magyar versenyzőt látni.
0: Igen.
1: Hát Gábor, a futballról csak röviden annyit, hogy azért jelen pillanatban a magyar labdarúgás olyan embereket enged el pénzért, hogy ugye itt van Tilos Györgyből Demeter Milán, U21-es vagy U20-as válogatott labdarúgó.
0: Igen.
1: Elmegy az olasz harmadosztály. Skribek Alen, enged el, megjön el egy pillanatra, bocsánatot kérek.
0: Nyugodtan, nézd meg.
1: Azerbajdzsánba kergeti a labdát.
0: Igen, igen. Vedd föl, nyugodtan, úgy is befejezzük.
1: Itt van a Vitálisnak. A Debrecenből a Bárány, a Tóth. Akkor beszélhetünk még a Csingerről.
0: Hollandiába megy, Hollandiába, igen.
1: Úgyhogy ezek mind-mind egy csapatra való játékosok. És engedelmeddel van egy érdekes dolog, a Honvédban okvetlenül a Somogyi testének. Hát a fiatalabbik még nincs 17 éves.
0: Így van.
1: Még jó, hogy a 16-ot betöltöttem, mert akkor nem járhatna az NB1-re.
0: Igen, igen. Hát Dénes, így van. Hát ennyi minden. Én nagyon örülök, hogy mindezt meg tudtuk beszélni, és akkor örülök, hogy most már tudtunk is beszélni, ellentétben a múlt héttel. De hát azt hiszem, hogy lesz látni való és nézni való, de a tippeket még nem mondtad.
1: Hát a tippekről akkor ugye feleségem az az
0: egy-egy. Igen.
1: Magam részéről 3-1.
0: Tehát Újpest.
1: Igen. A Kata 1-2.
0: 1-2.
1: Csaba 2-1.
0: 2-1. Jó, Dénes, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélni. Vigyázzatok magatokra, és én azt hiszem, lesz mit nézni akármelyik csatornán, és akármilyen sportágban, rendben?
1: Így van, köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánok nagyon jó egészséget mindenkinek. Vigyázzunk magunkra, és másokra is.
0: Te is, Dénes.
1: Szervusz, Gábor, viszont hallásra.
0: Szervusz.

0: Kicsivel elmúlt 4:12, kedves hallgatók, de hát egy néhány perc erejéig itt van vonalban Szent Miklósi János, de mielőtt még átadnám a szót...
1: Gratulálunk nyertesünknek! Nyereménye átvételéről munkatársunk tájékoztatja.
0: Hát ez a tájékoztatás már is megvan, én nagyon örülök, könnyeremény is van, úgyhogy gratulálok 2-2 a múlt heti győztesnek. Halló, jó napot kívánok, üdvözlet!
2: Halló, jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatótársakat is.
0: Hát ez egy nagyszerű volt. Nem tudom, vannak-e már tippek például a mai Újpest MTK meccsre?
2: Három tipp kivételével itt vannak a tippek, igen.
0: Akkor én már is elkezdem írni, lehet?
2: Akkor jó. Írom. Mert úgyis itt ülök a gép előtt, aztán befutna még valami, akkor még gyorsan be tudnám írni.
0: Oké, írom. Zsiga. Na,
2: akkor Zsigával kezdünk. 2-2.
0: 2-2.
2: Aztán fiatalok nem jöttek meg még.
0: Hát gondolom.
2: Imi 2-2-1.
0: Imi. Ő is eltalálta egyébként.
2: Gratuláltam neki, de írtam, hogy nekem kedvezett most.
0: Igen.
2: Imi 3-1-3. Tehát MTK győzelme.
0: Imi 3-1-3.
2: Jóska 4-1. Aztán meglepő.
0: Ez nagyon jó, de ilyen tipp még úgyse volt. Igen.
2: Aztán Pisti biztos valahol kirándul, és nem jött még be a tippje. Andris 1-2.
0: Andris 1-2.
2: Sanyi 2-2.
0: Neki is gratulálhatunk. 2-2.
2: Neki is gratuláltam, igen. Ági 1-1.
0: Ági 1-1.
2: Feri 3-1.
0: Igen, 3-1.
2: Gergő 1-2.
0: Gergő 1-2, csak ide írom, hogy Berettyóújfalu, mert az Ofotértből is van Gergő, igen.
2: És akkor én a végén szintén Újpest győzelmet várok, 3-1.
0: Ilyen se nagyon volt még, 3-1. Hát akkor ennyi, de remélem, hogy azért más sportágakat is figyelemmel kísért, mert azért épp az előbb, amiről beszélgettünk. Szóval van itt minden, atlétika, víz, úszás. Én azt hiszem, hogy ez mindenféleképpen megsüvegelendő már, ami a hazai magyar versenyzőket illeti, igaz?
2: Hát én csak ugye érintélegesen, ugye mindig csak a híreket olvasom, és ugye legalább vannak sikerek is az életben, mert a labdarúgás az leszerepelt szerintem most a kupa küzdelmekben, mert hát a Debrecenről is értem, hogy az 5 az nagyon sok. Szerintem, illetve 8-1 összesítés van, ami nagyon sok. A Győr, én szerintem verhető volt az ellenfél, ott valami nincsen rendben. Szerintem azért, hogy ők elvesztették a sikeredőjüket, és hát lehet, hogy amiatt ott vannak ebből gondok. Az nekem csalódás. Hát és csalódás volt sajnos a tegnapi meccs is, mert a barátokkal, Imivel meg Zsigával fellátogattunk a Honvéd meccsre, mert a barát időben még haza is tudtunk jönni, úgyhogy éjfélre már itthon is voltunk. És hát maga a játék az mondtam a fiúknak, hogyha én ezt tévén keresztül nézem, akkor lehet, hogy elkapcsoltam volna, mert nem volt jó a meccs. Tehát ugye volt sok furcsa ítélete a sítmesternek, nem tudom, hogy tudnám nevezni, mert nem lehet mesternek nevezni. Hát azért volt a legelején egy Honvéd játékost szó szerint leütöttek a 16-os előtt. Ez nem a 11-es előtti, ez még az első példő, mint a 5.-6. környékén volt. Ahol simán ki lehetett állítani azt a játékos, aki később amúgy a győztes gólt, vagy nem a győztes, hanem bocsánat, a első gólt rúgta a Vasasból, tehát eleve már ott ugye volt egy furcsa, de semmi, még az se, hogy, hanem ment tovább a játékosunkat már ápolták, de a Bíraspori még nem foglalkozott akkor se vele, csak integettek a Vasas kapusa is, hogy gyorsan jönjön a segítség. Aztán ugye a gólszituáció, a 11-es előtti szituáció az ugyanaz, hogy Dénes elmondta, hogy volt egy súlyos szabálytalanság, és mint a semmi nem történt. Azt nem értem, hogy látta, a VAR is látta, hogy bocsi, maga a 11-es szituáció se kell vizsgálni, mert a 11-es előtt volt egy vasas sértődés szabálytalanság, a vasas 16-os előtt.
0: Igen.
2: Másik, hogy a 11-es se volt, ugye nem, az se volt 11-es, mert hát nem tudom mióta számít a vál az szabálytalan felületnek. Másik, hogy kell mindig a pól mesternek a szava jut eszembe, hogy keresi-e a kéz a labdát, vagy nem. Na most, ha nekem magam fölugrok, és azért, mit tudom én, egy centire eltávolodik a tombomtól a kezem, a másképpen nem lehet felugrani, hát próbált már valaki felugrani, hogy nem teszik ki egy kicsit a kezét. De ráadásul mondom, a vállát, mert többen is ott gyorsan visszanézték, és egyértelmű volt, meg a vonaton is az egyik utastárs, aki ott volt, ugye a meccsen mutatta nekünk a telefonján, hogy az bizony a váll és a kéz, tehát ott a hónal környékén volt, tehát én, na mindegy, maga, mondom, a gyenge színvonalú volt, tehát tavaly NB2-ben sokkal jobb meccset játszottak a két csapat. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy így a spori benézett dolgokat, de hát nem tudom akkor, miért van ott a két zászlós emberke, akinek elvileg ugye lopogtatni kellene, hogyha valami ő látja, viszont a spori nem látja, mert hát tavaly éppen a jelenetnek. Úgyhogy csak ennyit a tegnapi mérkőzésről. Ezt az új test dolgot meg nem értem. Hát most megyek be, és akkor hogy fogják leenőzni, hogy én MTK-szurkoló vagyok, vagy új beszurkoló?
0: Na, ezt mondtam én is, hogy hát ez egyszerűen lehetetlen ott egyenként ellenőrizni, ilyen nincsen. Szóval megint itt össze-vissza írkálnak mindenfélét.
2: Hát akkor kitiltom a saját pályáról az új beszurkolókat. Hát ki az a agyamentem, mert aki ilyet kitalál?
0: Igen.
2: Most csak megyünk egy, azt mondom, hogy tényleg vannak a huligánok, akkor Angliában megoldották, hogy mindig a meccs napján berendelték a rendőrségre adategyeztetésre, és a meccsidő tartama, ugye elhúzódott a adategyeztetés, ezért hogy a legnagyobb büntetés után nem tudott meccsre menni. És ugye rendbe rakták ők a huligánokat. Most valaki vidékről, mint ugye mi is utaztunk, ugye három orosztát Budapesten, hogy megnézzük a meccset, és oda megyek, és akkor nem mehetek be, mert hogy én mondjuk én az Újpestnek akarok szurkolni.
0: Igen.
2: Hogy Jóska barátommat felkísérem, és megnéznénk együtt az Újpest meccset, és nem engednek be, mert hogy ő Újpestnek szurkol. Hát ilyen nem tudom. Tehát akik hozzák ezt a döntést, de semmi közük a labdarúgáshoz.
0: Pontosan, és hát nem véletlen, hogy annyi mindenféle van itt az MLS-szel kapcsolatban. Hát mint ami most például a Sportújságírók Szövetsége teljes egészében lemondott az egész vezetőség Szőlősi Györggyel az élen. Hát azért zajlik az élet rendesen itt is. Csak teljesen érthetetlenek a dolgok.
2: Nem, tehát és sokszor nem érte az ember, hogy mit történt, de az MLS körül most nagyon-nagyon nincsenek rendben a dolgok szerintem, ott valami nem tudom, egyszer, hogy akik a fegyelmi bizottság, amit hoznak ezeket a döntéseket, ezek agymenők, és akkor beszéljünk inkább másról, indul hétfőn vagy már pénteken elkezdődik, mert mi hétfőn kezdünk, indul a futball ez a bajnoksága, és hát kifogtuk, hogy pont az Újpest a bajnok fog ide jönni hozzánk, de remélem, hogy jó kis meccs lesz. Itt is nagy vándorlás volt Magyarországon, például a három magyar válogatott játékos igazolt Lengyelországba.
0: Ja, hát
2: a lengyelek most nagyon szívják magukat, van ott két csapat, akik mindenféle, hát úgy mindenféle lehető rossz a szóra, tehát spanyol, portugál, brazil, tehát menő játékosokat igazolnak, és többek között, hál' Istennek, Magyarországról is vittek el oda a játékosokat, válogatottakat, tehát bízom benne, hogy a fejlődéseket ez segíti, mert a lengyel bajnokság úgy néz ki valószínűleg erősebb, mint a miénk, vagy eddig is azért forma-forma volt, de most, hogy elég sok nagyon jó játékos igazolt, az szerintem lehet, hogy erősebb lesz a bajnokság, mint a miénk. A miénkre meg annyit csak, hogy a játékos mozgásból az látszik, hogy komolyabb harcok lesznek, mert a kis csapatok is nagyon komoly igazolásokat. Bocsánat, a kis csapat jelzőre, hogy mondjuk például a Hópa vagy a TFS-e, nagyon jó kis csapatot raktak össze, úgyhogy szerintem a felsőházba kerülés most nem lesz olyan egyszerű.
0: Az biztos.
2: Tehát ugye voltak meghatározó csapatok, többek között ugye mi is, úgyhogy nagy várakozással állunk elébe. Van két Kolumbia játékosunk, ők nagyon ügyesek voltak, mostan láttuk a felkészítő meccseken őket, úgyhogy bízom benne, hogy sikerül a beilleszkedésük, aztán a felsőházba jutásunk nem lett kétséges.
0: Hát igen, én is csak azt tudom mondani, hogy azért csak sikerüljön. Hát rendben van, akkor én nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy beszéltünk. Még egyszer akkor a könyv is megvan, vagy meg lesz, és hát csak gratuláció tényleg, mert ugye azt a korábbiakban említettem, hogy heten találták el a 2-2-t, amúgy hát itt Popovics László pedig így sorsolt. Úgyhogy tapsolunk neki, rendben.
2: Köszönöm szépen neki, és a esztergomi sorsolást.
0: Jó, köszönöm szépen, minden jót a hétvégére is, viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen, további műsorvezetést,
0: viszont hallásra. Hát akkor megyünk, és én azt hiszem, hogy még nem zárult le, és nem is akarom én szomorúan zárni, és szomorúsággal ezt a mai műsort, ezért mondom, hogy még nem vagyunk a végén. Minden esetre 1977-ben, augusztus 16-án Gracelandben szívrohamban meghalt Elvis Presley. Hát ugye a rock'n'roll koronázatlan királya, a király. Egyébként ő előtte is már beteg volt, és mindenféle betegségeket, bajokat megállapítottak nála, és aztán éppen ezen a napon akkor az egyik ismerős kolléga, félig orvos, meg orvos is később a fürdőszobában holtan találták, és aztán két nappal később meg is volt a temetése, de hát nem emiatt emelkedett akkor utána a lemezeinek száma, hanem a zsenialitása miatt, mert azért ne tagadjunk, Elvis Presley zseni volt.
3: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
4: the great rock singer Elvis Presley, also known as the King, just died in a hospital in Memphis, Tennessee, USA. At the age

szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóké, fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n! I feel

Thompson,

Jó, néhány tipp érkezett a korábbiakban is. Én azt hiszem, hogy ezeket most nem fogom mindannyit elsorolni, mert hát mindenféleképpen érdekes tippek jöttek. Nem csak a meglepetésekre mondom, hanem arra, és azokra a véleményekre is gondolok, amelyek elmondták itt a Magyar Kupa csapatok szereplését, leginkább a nemzetközi kupákban. Hát nem hiszem, hogy olyan, hát hogy mondjam, csak nagyon-nagyon-nagyon sok jót tudnánk ezzel kapcsolatban elmondani, de hát bízunk abban, hogy felettetik a labdarúgással kapcsolatos kudarcokat, kivéve természetesen a Ferencvárost, amelyek boldogabbá teszik a sportbarátokat, mert hiszen szó volt itt nagyon sokszor az atlétikai bajnokságról, EB, úszásról, mindenhol nagyszerű magyar sikerekről, magyar érmekről, magyar aranyérmekről, akár az idősebbeket nézzük, akár a fiatalabbakat, az országos csúcsokat, Milák Kristófot két arannyal másfél órán belül. Én azt hiszem, hogy ez mindenféleképpen egy olyan eredmény, vagy olyan eredmény sor, amit meg kell süvegelni, ahogy a korábbiakban ez már elhangzott. Itt van még, nem tudom, egészen pontosan 5,5 perc a ma délelőtti műsorból. Hát, hogyha esetleg valaki még tippelni akar, azt megteheti a ma délutáni mérkőzésre, ami pedig az időjárást illeti. Azt elmondtam én a műsor elején is, hogy még a hőség az tart. Vasárnap hétfőre már talán egy kis enyhülés jön meg kedre, és aztán a jövő hét közepétől kezdve akkor megint csak emelkedni fog a hőmérséklet, és a jövő héten csütörtökön és pénteken akkor megint csak 35 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála, és mindenféleképpen, hát itt van a 4 napos ünnep, a hosszú hétvége augusztus 20-a alkalmából, és itt van az augusztus 20-ai tűzijáték is, amiről sok szó volt, elmeséltem a tűzijáték történetét 2000 évvel ezelőttről Kínából, és hát azt is, most hát én megmondom őszintén kis szomorúsággal állapítom meg, hogy a tűzijáték a nagyszerű programsorozat keretén belül mindössze 10 percet fog tartani, de hát mindenképpen azért ezt várjuk.

0: Jövő héten is.
1: Matiné, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Matiné, jövő szombaton is 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten.
2: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldiesnet rádiót akár éjjel. Let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: a popterisznye.hu bemutatja.
1: Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket.
2: Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.
2: Nem jött levél, nem jött csomag,

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: VE.
1: Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: minden idők legnagyobb slágereit
1: a poptarisnya.hu.
2: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The most

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fudrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: tartsanak velünk! Várja Önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a popdarisznya.hu.
1: A legfrissebb információkért látogassa meg Facebook oldalunkat.
2: facebook.com/popdarisznya. E-mail címünk info@popdarisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, öcsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Kezdődjön a két órás zenei kikapcsolódás, veszünk el a dallamvilágok bűvöletében.
0: Két óra totális zenemenet. A stúdióban és a lemezjátszóknál DJ Hudák, azaz Hudák Misi.
1: Indul a Zeneverzum, itt a poptarisznya.hu-n.

Hello, drágám, hogy vagy? Zeneverzum 137. adás. 2026. augusztus 15-ét írunk, és hát megosztottad, itt vagy, ég a gyertya, mi van veled? De régen nem éreztelek. Na gyere, lassan csukd be a szemed.

mi van itt? Kérem tisztelettel! Amennyi maradt a nyárból? Figyelted?

ragyogó, csillagos, szép estét kívánunk mindenkinek! Zeneverzum 137. adás. Sziasztok, Zeneverzum lakók! Hogy vagytok? Hogy telt a nyár?

rendelkezem. Olyan sokat utaztam a nyáron, és ha hiszed, ha nem. Mindenhol a Zeneverzumban utaztam. Elvitt, hazahozott, és élveztem is az utat, oda is, és vissza is. Gyere, baby, mondd el!

0: és a közössége nevében boldog születésnapot!
1: A zenék szárnyán.
0: Ott így a zenék szárnyán.

kis buli volt. Megyek jövőre is. Nagyon érdekes felismerések. Nem ilyen zenét hallgatnak. De nagyon élik.

Nagyon értem a szombati partit. Volt egy fiú, hogy jött és csokogatta a kezemet. Hogy elmondta mindig, hogy menj.

Na, drágám, tényleg vannak olyan dolgok, amik olyan közel vannak a tökéleteshez. Mint például nekem ez a mai műsor. És az utóbbiak az utóbbi időben nagyon-nagyon közel voltak hozzá.

Remélem meg is osztottad. Amit annál jobban remélek, hogy élvezed. Legalább úgy, mint én. Jaj, de fontos. Tudod, mert az érzés vagy, ami átjár. Mi ez van? Visszanyúlni?

Jó rég válogattam össze így az estét, és így... Amikor neki kell ülnöm, mindig... Felajánlásból csinálom.

hogy oda néznének. A Jókai Mor, az anyjuk is késik. Igaz, Orsi?

0: Meg micsoda? Zeneverzum 137. adás. Itt a kis poptenisia.hu-n. Akire még mindig ráfér a támogatás. Tudod, ne felejtsd.
1: What you gonna do? You gonna get out? What you gonna do?

atya ég, ez a mai kis turmix. Igazán oda csap, hogy ilyen gyerek kompatibilis legyek.

Van a dalok köz a 200 év. Right now! Dinamikában biztos!

mármint a Jóisten. Azért jó benne a jó kapcsolat. Közvetlen, tudod? Van egy telefonod hozzá. Halló, ez a piros.

Mondom a titkot, mert ide van írva. Köszi, Gabi, már megint. Csak a saját kétségeiden, hitetlenségeden, bizonytalanságodon kell átvergődnöd magad, hogy eljuss hozzám. A basszus ennyi? Kétség, hitetlenség, bizonytalanság. Csak ennyi.

0: Music, de a zene örök.
1: Zeneverzum Kudát Misivel.
0: Zeneverzum.
2: I love the music.
1: Minden jóban van valami régi.

zenében. Van 8 órakor. Mindig két út van előtted, a biztonságosabb, és az, amelyre születtél. Na, decki, Julia. Hát, drágám. A mai este is ér.

a tervis, ami kinyílik. Nem a te dolgod, te csak a magot vesd el. A többi. Majd hozzáteszi a jóisten. Voltam egy fantasztikus masszázson is, egy Thai masszáz szalon itt a környékeven, és mindig húzni kell egy nagy edényből valami jó kis gondolatot. Elosztam, ma is bedugtam a zsebembe, mert nem látom, olyan picikkel, majd gondoltam, majd a Lili elolvassa. Lilinek itt volt a barátnője, el van foglalva. Lili a nyarat. Hallgassa meg érzéseidre. Nem véletlenül súgnak.

Remélem nem csak a Popovicséknál ment ma. Nagy buli. Remélem nálad a kertben a szomszédok is ellettek ma este szórakoztatva. Az igazi szeretetet nem adjuk, vagy kapjuk. Az van. Ezt mondja Müller Péter. Tudod, szoktam neked hozni Kowalski és Vegát, és most itt a végén rákattintottam, és mondom, mi az a, de hát itt rögtön kiszúrta a szememet. Ami maradt nekünk ebben az egészben, a kutya fáját, és hát én nagyon-nagyon egész másfajta jelzőket is tudnék erre használni, de legyen a remény. Ne veszítsd a józan eszed!

0: dalt.
1: Hát drágám, ez egy fantasztikus végszó. Az élet egy hatalmas védasztal, amely roskadozik az érzékek és tapasztalatok végtelen és szívet melengető választék alatt. Dean Ray Kuntz. Hát ezt is megcsináltuk. Szerintem nagyon megy ez már nekünk, igaz? Nagyon megy ez már nekünk. Túl a 3 éven. Ha tudod, támogasd a rádiót, ha tudod, támogassátok egymást. Ha tudjátok, osszátok meg a Zeneverzumot. Most már a Spotify-on is, nem csak a Mixcloud-on és nem csak a YouTube-on, hanem ott is megtaláljátok, hallgassátok a rádió archívumát, hallgassatok minél több poptarisznya.hu-t, vigyázzatok az elmétekre, mert az programozható, és ha nem te teszed meg, akkor megteszed helyettik. Megteszik helyetted mások. Jó? Volt itt egy ilyen gondolat, hogy a mennyből, a földre hullott könnyekből lettek a lelkek. Volt egy ilyen, elkaptam egy ilyen sort ebből a dalból. Az egész dalt meg lehetne tanulni, az egész dalból lehetne egyébként imákat gyúrni, vagy ezek egyébként a modern 21. század imái. Nagyon-nagyon hálás vagyok a teremtőnek, hogy ismerem a Kowalski és a Vegát, és hogy hallgathatom őket, amennyit csak akarom. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó a világunk, tényleg nagyon-nagyon kényelmes, sose volt ilyen jó a világ, de valamilyen úton, módon vigyáznunk kéne rá, és nem biztos, hogy az, amit mondanak, az pontosan így van. De amit én tudok, hozom a zenét, a zenébe beleszerelem az érzést, a hangulatot, te meg próbáld meg minél többet szedni. Zeneverzum kapszulára fel. Nyugodalmas jó éjszakát, ha tudtok aludni, aludjatok. Sziasztok! További jó nyarat!
2: Ez volt a 2 órás zenei feltöltődés testnek és léleknek, azaz a Zeneverzum Budák Misivel.
3: Tartsatok velünk a jövő héten is, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie? A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptorisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptorisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu